0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodin FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: you picked up.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a szopa.
1: Jodim FM.
2: Klasszne radio.
1: Vdorohu.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse 92.2 Jodin FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: se van.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvíruju v srdci. Radio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Мастер.
1: Классное радио в дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Harcsár József. Harcsár József hegedűművész, zenepedagógus, a Kárpátaljai Megyei Filharmónia Szimfonikus Zenekarának karmestere, művészeti vezetője, Ukrajna érdemes művésze. Harcsár József 1933. januárjában Izsnyétén született. Gyermekkorától eljegyezte magát a zenével. Tehetséges tanulóként elvégezte a zeneiskolát, majd felvételt nyert az ungvári zeneművészeti szakközépiskolába. Felsőfokú végzettséget a kievi konzervatóriumban szerzett. Ekkor 25 éves. Harcsár József a fővárosból hazatért és 1959-től az ungvári Zádor Dezső zeneművészeti szakközépiskolában tanított. Karmestereket képezett. Számos kiváló művész szárnyait bontakoztatja ki. Közben a diákok részvételével nagy sikerű szimfonikus zenekart alapított, melynek vezetője lett. Harcsár József 19 évi pedagógus munkája után váltott. Meghívták a Megyei Filharmónia szimfonikus zenekarának irányítására, illetve a kamarazenekar művészeti vezetője lett. Kiváló képességű zenészeket kovácsolt egybe. Az együttesével hosszú turnékon vettek részt számos külföldi városban. Többször is színpadra léptek az akkori Csehszlovákiában és Magyarországon. Harcsár József karnagy szakmai tudását nagyra értékelték. Munkásságát Ukrajna érdemes művésze címmel ismerték el. Harcsár József 2 évvel nyugdíjazása után 1989-ben 56 éves korában Ungváron hunyt el.
3: Harcsár Josip Skripal, викладач музики, диригент симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії, художній керівник, заслужений артист України. Harcsár Josip народився в січні 1933 року.

0: Практика, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Pősze Gergely atya, a nagybégányi, kisbégányi és guti egyházközségek áldozópapjának gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми отця Певса Гергія, душпастера греко-католицьких парафій сіл Велика Бийгань, Мала Бийгань та Гуд. Залишайтеся з нами.
3: Krisztusban, kedves rádió hallgató hívek, dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Engedjék meg, hogy pünkös vasárnapjárának az evangéliumát felolvassam önöknek. Az ünnep utolsó nagy napján megállt Jézus és felhangon hirdette. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, amint az írás mondja, annak belsejéből élővíz folyói fakadnak. Ez pedig a lélekről mondta. Akit a benne hívők kapnak majd, a Szentlélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus. A tömegből tehát sokan e beszédet hallva így szóltak, valóban ez a próféta. Mások így szóltak, ő a Krisztus. Ismét mások így, vajon Galileából jön-e a Krisztus? Nem azt mondja az írás, hogy Dávid családjából és Betlehem faluból jön a Krisztus, ahonnan Dávid származott? Szakadást támadt tehát miatta a nép között, egyesek pedig közülük el akarták őt fogni, de senki sem vetett rá kezet. A szolgák is visszatértek tehát a főpapokhoz és farizeushoz, és kérdezték tőle. Miért nem hoztátok előtt? A szolgák így feleltek. Még soha nem beszélt úgy ember, ahogy ez az ember. Erre a farizeusok így válaszoltak nekik. Csak nem vezettek titeket is félre. Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? Ám ez a tömeg, amelyet nem ismeri a törvény, átkozott. Nikodémus, aki éjjel ment hozzá, és aki közülük való volt, azt mondta nekik, elítéli-e a törvényünk valakit is anélkül, hogy először meghallgatták és meggyőződtek volna róla, hogy mit tett. Így válaszoltak neki, csak nem vagy te is galilai. Nézz utána is, láss, hogy Galileából nem támadt próféta. Jézus tehát ismét szólt hozzájuk, és ezt mondta, én vagyok a világosság, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Ezen a héten, vasárnapján egyházunk pünkösnek az ünnepét fogja ünnepelni, és ugye egyházunk pünkös vasárnapjával ugye ünnepli a születésnapját. A hagyomány szerint a Szent Ötvenednek is szokták nevezni. A pünkös a Szentlélek eljövetelének az ünnepének a régi hagyománya egészen mélyre visszanyúlnak az őseinkhez. Ünnep az első terméseknek az ünnepe. Régen a zsidóknál, mikor megvoltak az első termések, összegyűltek és összegyűjtötték mindazt, ami a településen volt, és együtt ünnepeltek. Azért az Isten ebben a pünkösdi időszakban a kiválasztott népével mind tudjuk, hogy húsvétkor átvezeti őket a vörös tengeren, melyet így módon mutat meg nekünk, hogy a húsvét nem egy átmenet az egyik földről a másikba, hanem az a kivezetés, amelyet az Isten az egyiptomi néppel végbe vitt, az átmenet a rabságból a szabadságba. Mi keresztények a húsvéti ünnepét úgy ünnepeljük, mint átmenet halálból az életre. A mai nap belépünk a pünkösdi, a Szent Ötvenedű ünnepkörébe. A pünkösd az az ünnep, amikor összeszedjük az első terméseket. Milyenek lehetnek a mi első terméseink? Azok, amelyeket a Szentlélek ajándékozott nekünk. Bölcsesség, értelem, tudomány, jó tanács, erősség, jámborság és az Úrnak a félelme. Ünnepeljük a Szentlélek eljövetelét, a Szentléleket még soha senki nem látta. De az a valaki, aki nélkül nincs élet, aki mindent teremt, aki olyat csinál, amilyen a világ van, ami ennek van. Az a valaki, aki élő teremtmény. Sokszor van a mi életünkben is, hogy azok a dolgok, amelyeket nem látunk, megváltoztatják az életünket. Akármikor egy fiú találkozik egy lányjal, és szerelmesek lesznek egymásba, kialakul közöttük a szerelem, és azt a szerelmet valaki meg tudja mutatni. Valaki mondhatja azt, ó, nézzétek, csak ott repül a szerelem, és rájuk szállt. Senki nem tudja megmutatni. De aki szerelmes, az rögtön megváltoztatta az életét. Látja rajta a változást. Ugyanígy van a Szentlélekkel, Krisztuskával, kedves testvérek. Mondjuk azt, hogy a Szentlélek, ahogy mondjuk a szerelemben is, ha megérint téged, akkor te is megváltozol. Ő mindig megérint. Mondhatjuk azt a dolgot is, hogy a Szentlélek nélkül te nem élsz, nélkülem mi elveszítjük az emberi arcunkat. És nagyon sokszor valaki nagyon kegyetlen, vagy olyan ember, hogy nem érdekli semmi, szoktuk azt is rámondani, hogy ez az embernek nincsen lelke, nincs lelki ismerete. De hogyha másik oldalról, hogyha valaki fel van töltve szeretettel, örömmel, és az az ember teljes mértékben másabb. Folyamatosan próbál a másiknak, az embernek, másik embernek az érdekeiben járni. Miben tud segíteni, kinek tud segíteni, vagy kinek a kedvében tud járni, stb. Ezt lehetne sokáig tagolni. És láthatjuk azt, kedves testvérek, hogy azok a dolgok, amelyeket nem láthatóak számunkra, mindent akarunk folyamatosan látni. Mindent ki akarunk próbálni. És azt gondoljuk, hogy ezek a dolgok a legfontosabbak, amelyeket látunk. És mai ünnep azt akarja nekünk feltárni, hogy az ember nézze meg azokat a dolgait, amelyeket nem lát. Többszöri alkalommal egy olyan alapot tud teremteni az ember életében, amelyet valamilyen változást tudnak okozni az életben. Erőt az az Úr az ő népének. Amikor Sámuel fölkente Sault királya, ezt mondta neki, az Úr lelke rád száll, és profétává tesz, és más emberé változol. Vidd végbe, amihez erőt érzel magadban, mert veled van az Isten. Mindezek megvalósulását Saul meg is tapasztalta. Ma ugyanannak az Úrnak a lelke árad ki a világra, és a lélek kegyelmi hatásai a mi életünkben is láthatóvá és megtapasztalhatóvá lenne. Az ünnepi evangélium arról beszél, hogy Jézus tanításai, szavai miatt nagy vita támadt, de nincsen döntés, a vitatkozók hazamennek. De Jézus egy döntésre szólít fel minket. Arra a dologra, hogy én vagyok a világos, világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az életnek a világossága. És ebben a világosságban, kedves testvérek, járjunk mi is, így pünkösnek az ünnepén, és ő Isten adja meg számunkra azt az erőt, azt a segítséget, lelkileg erősítsen meg a Szentlélekkel együtt, a gondolatokban, a vágyainkban és a cselekedeteinkben, hogy legyünk egyek, legyünk egységesek, és nem csak abban a sötét mezőn, nem csak abban a sötétségben járjunk, hanem Istennek a fényességével a szívünkben. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, Görög katolikus percek című műsorunkat hallhatták. Pősze Gergely atya, a Nagybégányi, Kisbégányi és Guti egyházközségek áldozópapjának gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми отця Певса Гергія, душпастера греко-католицьких парафій сіл Велика Бийгань, Мала Бийгань та Гуд. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görög Katolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Astapa. Iodin FM.
1: Klasné radio. Vdorohu.

0: el.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Bűnbánati istentiszteletet közvetítünk a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Черніга Дюла, református лякий пастор.
1: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Звістка» і з вами її ведучі Бірта Золтан та Кіш Вікторія. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння покаяння з Бергівської реформатської церкви. Проповідує пастор Бергівської реформатської церкви Черніга Дюла. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem nékünk is békesség. Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kegyelmes Istenünk, valóban ebben a világban járva, keresve megoldást nagyon sok gondra, bajra, teherre, nyomorúságra, ami körülvesz bennünket, készséggel kell megvallanunk te előtted, hogy nem találunk megoldásokat, nem találunk jó variációkat, nincs lehetőségünk arra, hogy mindent megoldjunk, és jó ezt felfedezni, Úrunk, saját életünkben is. Nem csak a világ problémáit látva, a világban uralkodó káoszt, gonoszságot, félelmet, aggodalmakat látva, hanem a saját életünkben azokat az utakat, amelyekre oda vagyunk kényszerítve, nagyon sokszor nem találunk jó megoldást. Egyedül nálad van elrejtve. Egyedül a te útaid azok, amelyek megőrzik a mi életünket, amelyek körülölelnek bennünket a te szereteteddel, kegyelmeddel, gondviseléseddel. Így kérünk, Urunk, hogy vezess vissza önmagadhoz szüntelenül. Bűnbánó szívvel valljuk meg te előtted, hogy nagyon sokszor a magunk útját járjuk, és nagyon sokszor tévedünk rá azokra az ösvényekre, amelyek olyanok, mint a világ ösvényei. Nagyon sokszor bukunk el, botladozunk, nagyon sokszor elfelejtjük a te törvényedet, és hamissá tesszük a mi életünket te előtted. De kérünk, hogy szólj hozzánk újra és újra, vezess vissza önmagadhoz. Szólíts meg a te ígéden keresztül, és munkálkodj a mi szívünkben a te lelked által, hogy bizonyságunk legyen afelől, hogy a tiéd vagyunk, hozzád tartozunk, és sem mélység, sem magasság, semmilyen hatalom nem választhat el, nem szakíthat el te tőled, és a te szeretetettől, amelyet megmutattál Jézus Krisztusban. Így kérünk, Urunk, hogy nap mint nap erősíts meg bennünket, erősíts meg a mi hitünket, bizalmunkat te benned, s bűneink terheivel is, elrontott dolgainkkal is, hadd tudjunk őszintén menni te hozzád úgy, ahogy vagyunk, tudva azt, hogy te nem küldesz el, hanem Jézus Krisztusban megoldást kínálsz. Így kérünk, hogy légy velünk ma is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott leveléből szeretném felolvasni, a 11. részből, a 25. versről kezdődően a 32. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyről, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 11. részből, a 25. verstől kezdődően, a 32. versig így szól hozzánk Isten igéje. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érintette, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. És így üdvözölni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva, eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából. És én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangélium miatt tehát ellenségetek, Isten személyben ti érettetek, de kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönnyörüljön. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen is, és amit Pál apostol különösképpen elénk ad ebben az ige szakaszban, az az, hogy ne engedjük meg magunknak azt, hogy belemerítkezzünk abba a gondolatba, hogy bármilyen módon is azt gondoljuk, hogy pontosan értjük Izrael botlását, keményszívűségét, ennek következményét, és hogy pontosan értjük akár azt is, hogy ebben hogyan valósul meg az Isten terve ránk nézve, ami által mit találunk irgalmasságot az örökkévaló Istennél. Nagy titok ez, és Pál apostol is itt nagyon készségesen tárja fel, hogy ez egy nagy titok. És nem szabad magunkat annyira bölcsnek gondolni, és annyira bölcsnek látni, láttatni, mint hogyha lenne elegendő ismeretünk. Arra nézve, hogy mik az Isten gondolatainak mélységei és magasságai. Nagyon szépen fogalmaz Ézsaiás próféta, amikor arról beszél, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti útjaitok nem az én útjaim, és nem értjük az Isten gondolatait és útjait. Olykor felfedezzük, és ez hála Istennek, hogy sok mindenben az Isten ad nekünk látást, felfedi előttünk az ő terveit. Rámutat még arra is, hogy akár egy ilyen dolog is, ami önmagában nézve, kedves testvérek, egy nagy nyomorúság, Izraelnek a botlása, Izraelnek a kemény szívűsége, hogyan lesz az Isten kezében áldássá másokra nézve. Ez egy nagy titok, ahogyan az Isten kegyelme, az Isten lelke, az Isten bölcsessége uralkodik ebben a világban. És ezért nagyon fontos az, hogy nem magunkra tekintsünk, és nem a magunk bölcsességében bízzunk, hanem fedezzük fel az Úr dolgait, az Úr kegyelmét, az Úr vezetését. Önmagunkat bölcsnek tartva, az egy olyan kísértés, amiben azt hiszem el magamról, hogy értem, hogy látom, hogy tudom. És újra csak hangsúlyozom, hogy sok mindenben ad nekünk az Isten látást. Hála Istennek, van az Istennek gondja arra, hogy ne hagyja bennünket bizonytalanságban. De azt gondolom, hogy meglehetős pimasság a mi részünkről azt gondolni, hogy értjük, hogy látjuk. Hogy akárcsak jó értelemben véve rálátásunk lehet arra nézve, ahogyan az örökkévaló Isten, aki teremtett eget és földet, aki mindeneket alkotott, akinek gondja van a fűszától kezdve az emberig mindenre, hogy mi megérthetjük, hogy hogyan munkálkodik, hogyan működik, milyen tervei vannak, mi az ő bölcsessége. Sosem fogjuk átlátni, sosem fogjuk megérteni, hanem az a nagy kegyelem ebben, és az az Isten szándéka és üzenete számunkra, hogy ebben fedezzük fel, hogy ránk nézve, rám nézve, rád nézve van az Istennek terve, gondolata, célja, vezetése. Még akár azon keresztül is, hogy valakit megkeményít, azért, hogy valaki áldást nyerjen. Valakit megkeményít, azért, hogy valaki azáltal áldást nyerjen. Ez önmagában véve, kedves testvérek, emberileg nézve egy megérthetetlen dolog. Amikor ezt mi próbáljuk a magunk bölcsessége által, mi próbáljuk megvalósítani bármilyen megkeményenést, bármilyen olyan indulattal lenni fele barátaink felé, amikor az ő érdekében én most kemény leszek vele, sokkal többször végződik kudarccal, sokkal többször szül haragot, mint sem, hogy a másiknak a megtérését, másiknak az üdvösségét szolgálná. Ezek mi kezünkben ez nem működik, nem így működik. És ettől csodálatos az Isten, és csodálatos az, ahogyan az Isten munkálkodik, hogy ő nála így is működik. Még a rossz által is, a rosszból is tud az Isten jó dolgokat előhozni. Nagy vonalú Isten az ő kegyelmével, és azt mondja Pál apostol, hogy az Isten óvjon meg bennünket attól a tévedéstől, hogy azt higgyük, korábban olvassuk ezt, hogy azt higgyük, hogy éppen azért, mert az Isten ilyen nagy vonalú az ő kegyelmével, és sok mindenben meg tudja áldani még azt is, amit mi elrontunk, és visszájára tudja fordítani azokat a dolgokat, amelyeket mi elrontottunk, óvjon meg bennünket az Isten attól a gondolattól, hogy akkor szabadjára engedjük emberi bölcsességünket, és hogyan a 6. fejezetben olvassuk, akár még azt is gondoljuk, hogy vétkezzünk nyugodtan, annál nagyobb a kegyelem. hogy ne érezzük annak a felelősségét, hogy ebben a világban, ahová az Isten helyezett bennünket, és amit az Isten számunkra útként meghatározott, mi ne azon az úton járjunk. Ne az ő szavát kövessük, hanem vétkezzünk bátran. Belefér. És így bűnbánati alkalmon talán különösképpen is érdemes megvizsgálni a mi útjainkat, és felfedezni annak a nyomorúságát, hogy hányszor engedjük meg azt, hogy az Istentől elrugaszkodott, az Istentől távol lévő indulatok, gondolatok, vélemények, tervek fogalmazódjanak meg bennünk. És értsük jól, az Istennek különös kegyelme az, hogy ezek ellenére is a jót tudja munkálni. Még általunk is, az én hibáim által is, és az én rosszul elmondott, rosszul elgondolt, rosszul megtett szolgálataim által is, az Isten tudja az ő javát munkálni. De ne gondoljuk azt, hogy ez felment bennünket, és ne gondoljuk azt, hogy akkor szabad nekünk bármit tenni, mert majd az Isten úgyis helyrehozza, majd az Isten úgyis elkészíti. És ez a gondolatkör, ez az elrontott dolgoknak a gondolatköre kapcsolódik itt Izraelnek a bukásához. Hogy ne gondoljuk azt, hogy ez így jó, hogy ez így rendben van. Az Istennek különös kegyelme az, hogy mindazok ellenére, hogy valami nagyon rossz dolog történik, az Isten népe elutasítja az Isten megváltását, az Isten szabadítását. És ez szörnyű dolog. És ha nem is, elsősorban most nem is Izraelre gondolunk, hanem önmagunkra, annál szörnyűbb dolgot elképzelni keresztényként, hogy megtagadjuk. Elfordulunk az Istentől, nem tudom, hogy lehet-e. És hadd biztosan bennünket az Isten igéje, hogy még ezt is tudja a jobbunkra fordítani. Ezt a megkeményedést is, ami ott van nagyon sokaknak az életében. Azt a felszínes hitet, felszínes vallásosságot, azt az önhitséget, ami jellemezte a zsidókat, és ami sokszor jellemzi a ma élő keresztényeket is, hogy én katolikus vagyok, én református vagyok, nekem már a nagyapám is. Mit számít? Mit számít? Ez a keménységből is, ebből a keménységből, ebből a megkeményedésből, amelynek a gyökere a hitetlenség, és amelynek a gyökere a bizalmatlanság az Isten felé, még ebből is tud az Isten jót kihozni. Ebből is tud az Isten bennünket kiemelni. Nagy kegyelem, hogy az Isten nem csak a zsidó néppel tervez, nem csak a zsidó népet akarja megváltani, de azt lássuk meg, és azt fogadjuk el alázattal és készségesen, hogy az Isten tervében a zsidó nép különös hangsúlyt kap, kiválasztott népe. És azt gondolom, hogy emberi bölcsességgel végig gondolva ezeket a dolgokat, nem az volt az Istennek a terve, hogy a zsidó nép majd nem akarja elfogadni az ő szabadítóját. Amikor Jézus Krisztus ott járt a zsidók között, és tanított Júdeától Galileáig, és hirdette az Isten országát, nem azzal az indítatással, nem azzal a mindennapi küzdelemmel járt, hogy úgysem fognak megtérni, hanem éppen, hogy az volt a célja, hogy térjenek meg. Hogy térjetek meg, hogy engedjük magunkhoz közel jönni az Isten országát. És azt gondolom, hogy az Istennek igenis az volt a célja, hogy mind megtérjenek. És volt célja a pogányokkal is. És itt érdemes talán egy kicsit hátrébb lépni, és az egész kiválasztásra tekinteni, meg Izraelre, mint népre tekinteni. Az Isten tervében az ő népe az azért volt ebben a világban, hogy példát adjon, hogy megmutassa, hogy rajtuk megmutassa, mit jelent, ha egy nép Isten félő. Mit jelent, ha egy népnek az Úr az Istene, aki vezeti, óvja, aki megharcolja harcaikat, aki gyarapítja őket, aki meggazdagítja, aki velük van, aki oltalmat ad számukra. Az Isten népének ezt kellett volna hordoznia ebben a világban. Amikor teljes bizalommal, teljes hittel rááll arra, amit az Isten mond, és bízik az Isten szavában, és megmutatta volna önmagán azokat az áldásokat, amiket az Isten ad, hogy a többi nép ezt csodálja. A többi nép ezt irigyelje, vágyjon rá, és olyanokká legyenek, mint ők. És olyanokká legyenek, mint ők. Csak nem ez történik, hanem az történik, hogy az a nép, amelyet az Isten elhív, amit az Isten kiválaszt, amit az Isten megszentel magának, az elfordult tőle. Nem csak Krisztusban, Krisztus evangéliuma miatt, hanem nagyon sok mindenben. Nem érti meg, nem hagyja, hogy az Isten lelke munkálkodjon bennük. Megkeményedik, ahogyan mondja Pál apostol. És ez a megkeményedés lesz a pogányoknak az üdvösségévé, mert akkor egyszer csak megnyílik az ajtó, hogy jöhetnek akkor a pogányok, feltétel nélkül, minden feltétel nélkül. Jézus Krisztusnak az egyik példázata a királyi mennyegzőről éppen arról szól, amikor nagy lakomát szerveznek, a király nagy lakomát szervez az ő fia mennyegzőjére, és meghívja a vendégeket, a méltókat, akiknek ott lenne a helyük, és nem jönnek el. Mindenkinek megvan a maga kifogása, mindenkinek megvan a maga élete, a maga munkája, a maga feladata, nem mennek el a meghívott lakomára. És akkor hirdeti meg Krisztus azt, hogy akkor pedig menjetek ki az utakra, és hozzatok be mindenkit. Akkor nyílik meg az ajtó, amikor ott van ez a megkeményedés, ez a nem törődömség, ez a visszautasítás, akkor történik meg az, hogy az Isten hívja be a pogányokat, akiknek úgy kellett volna jönniük, hogy látva azt a lakomát vágyakoznanak bemenni. Csak nem ez történik. És azt a rosszat, ami ott van a zsidó népnek az életében, az ő engedetlensége, az ő konoksága, nyakassága miatt, azt a rosszat is tudja az Isten megfordítani, és a világ népének a javára fordítani, hogy eljusson hozzánk az evangélium, hogy akár Pál apostolnak az életét is látva, vagy az apostol cselekedetét olvasva, ahogyan a zsidó ember felfedezi azt, hogy hogyan munkálkodik az Isten lelke a pogányok között. Hogy az Isten lelke kész munkálkodni a pogányok között. És hívja őket az ő országába, hívja őket, hogy az ő népük legyen. Abból a kedves testvérek jó megtanulni, hogy titok az, hogy miképpen tudja az Isten még az elrontott dolgainkat is jóvá tenni. De ez ne vonja el a mi felelősségünkről a tekintetet, és ne gondoljuk azt, hogy akkor nincs felelősségünk saját cselekedeteinkért. Mert nap mint nap úgy állunk meg az Isten színe előtt, és úgy állunk meg ennek az életnek a mindennapjaiban, hogy döntéseket hozunk, és jó döntéseket, és rossz döntéseket hozunk. És ne gondoljuk azt, hogy a rossz döntéseinknek nincsenek következményei, és ne gondoljuk azt, hogy a jó döntéseinknek, a helyes döntéseinknek, az Istennek tetsző döntéseinknek nincsenek meg ugyanúgy a következményei. És ez az Istennek különös kegyelme, hogy még akkor is, amikor bántóan sokszor rosszul döntünk, még akkor is ott van az Isten kegyelme, és tudja ezt helyrehozni, tud ebből valami jót előhozni. És hadd legyen párhuzam akkor a mi életünkkel és a zsidó nép konokságával egy olyan párhuzam, hogy ahogyan a zsidó népnek az engedetlenségét az Isten felhasználja, fel tudja használni még a mi engedetlenségünket is. Fel tudja használni még a mi engedetlenségünket is arra nézve, hogy az ő evangéliuma hirdetessék, hogy sokan eljussanak a kegyelembe, hogy sokan megismerjék a kegyelmet. De annál nagyobb botorságot elgondolni, mint azt hinni, hogy akkor nyugodtan lehetünk engedetlenek, mert majd az Isten úgyis jóra fordítja, ez nem így működik. Ezért mondtam az elején, hogy ezek nagy titkok, nehéz titkok. És amit mi megértettünk az Isten igéjéből, és amit az Isten ránk bizott, amit az Isten kijelentett számunkra, hogy milyen úton járjunk, hogy hogyan kell nekünk ebben az életben az ő dicsőségére élni, ragaszkodjunk ahhoz minden erőnkkel. Ragaszkodjunk a megismert igazságokhoz, ragaszkodjunk ahhoz a szeretethez, amelyet megismerhettünk az Istenből, megismerhettünk Jézus Krisztuson keresztül. Mert ezt akarja megáldani az Isten. Ez a terv. Ez pedig különös kegyelem, hogy amikor nem tudunk ilyenekké lenni, akkor sem szűnik meg az Isten kegyelmének a munkája. Akkor sem szűnik meg az Isten lelkének a munkája ebben a világban, hanem mindezek ellenére jelen van. Mert az Isten magát nem tagadja meg. Az Isten nem változik meg, és ugyanolyan szeretettel fordul hozzánk, és ugyanolyan szeretettel fordul azokhoz, akik sokszor éppen mi miattunk nem látják meg őt. Éppen mi miattunk nem látják meg Krisztust. Ránk nézve, kedves testvérek, azért fontos ennek a felismerése, mert azt gondolom, hogy nagyon kínos kérdéseket vet majd fel, akkor, amikor az Úr előtt fogunk állni, és amikor megítéltetik mindenkinek az élete, hogy vajon az én jó cselekedeteim, az én törekvésem, az én vágyakozásom, az én engedelmességem volt-e az, ami munkálta az Isten dicsőségét ebben a világban, ami szolgálta az Isten evangéliumát ebben a világban, vagy az én engedetlenségem. És ez nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy. Hogy hogyan kell majd megállnom az örökkévaló Isten színe előtt, és hogyan kell számot adnom az én életemről. Az, hogy az Isten jóvá tudja tenni, az az ő bölcsesség és az ő hatalma, és egyedül csak ő képes erre. De saját döntéseinkért, életünkért, cselekedeteinkért mindannyian magunk vagyunk felelősek. Nem az engedetlenségre, nem a kevényszívűségre, nem süket fülekre hív bennünket az Isten, hanem arra, hogy az ő népeként só is világosság legyünk. Világosság legyünk ebben a világban. És hogy harcoljunk, nap mint nap harcoljunk meg önmagunkkal, öldököljük meg magunkban az óembert, harcoljunk a bűnnel és az ördögnek minden fegyverével, és itt mindenki a saját harcaira gondoljon, saját kísértéseire, saját kicsinyességére, emberi gyarlóságaira, nap mint nap ezekkel meg kell harcolnunk. Hogy ne az legyen majd életünknek summája, hogy az én küzdelmém és az én bukásaim következtében az Isten mégis tudott munkálkodni, hanem az, hogy az én engedelmességemben hányszor és hányféleképpen láthattam meg azt, hogy az Isten lelke munkálkodik. Az Isten reménységre hív bennünket, és arra az óvatos bizakodásra, hogy az elrontott dolgainkat is helyre tudja állítani. És ez ne adjon nekünk okot arra, hogy elbizakodottak legyünk, hogy a megelőző fejezetben, megelőző igeszakaszokban olvashattuk, hogy inkább félj. Inkább féljünk. Kegyes Isten félelemmel legyünk az Isten iránt, tudva azt, hogy sokkal többre hívott el bennünket. Sokkal többet ajándékozott nekünk, és jó lenne meglátni a gyümölcsöket a mi életünkben, a léleknek a gyümölcseit. Sajnos ebben a világban sokszor azt tapasztaljuk saját életünkben, hogy ellenségei vagyunk egymásnak, és ellenségei vagyunk az Istennek is. Ellenségek vagyunk, és egyben kiválasztottak is. Újra csak az igéből hadd említsem fel, elevenítsem fel Pál apostolnak a gondolatmenetét, amikor a zsidókról beszél. A zsidó népről beszél, és a pogány népnek a kapcsolatáról is azt mondja, hogy a zsidók most az evangélium miatt ellenségeitek. Ellenségei az Istennek, ellenségeik nektek, de kiválasztottak is. És ez is egy akkora bölcsesség, amit nem tudunk megérteni. Hogy lehetünk sokszor egymásnak ellenségei, hogy nem engedjük megvalósulni az Istennek a testvérekre vonatkozó áldását, mert ott van áldás, ahol a testvérek egyetértésben vannak. De ehelyett nagyon sokszor ellenségei vagyunk egymásnak. És nagyon sokszor ott van a meg nem értés, a nem szeretetnek a hiánya egymás felé. De ott van a biztatás is. Mindezek ellenére kiválasztottak. Mindezek ellenére kiválasztottak. És ennek a feszültségében vagyunk. Ennek a feszültségét tapasztaljuk meg saját életünkön, és ennek a feszültségét tapasztaljuk meg egyházaink életében, gyülekezeteinknek az életében. Hogy sokszor kiválasztottakként, mégis ellenségei vagyunk egymásnak. És ezt nem tudjuk másképp elhordozni, csak azzal a csöndes és alázatos felismeréssel, hogy az Úr útjai nem a mi útjaink, és az ő bölcsessége nem olyan, mint a mi bölcsességünk. És hagyjuk az Úrra az ítélkezést, hagyjuk az Úrra, hogy ő tanítson és vezessen bennünket, és az ő lelke által szüntesse meg az ellenségeskedést közöttünk, hogy az ő nagy dicsősége megvalósuljon ebben a világban, látszódjon rajtunk az ő népén, hogy hordozhassuk mindazokat az áldásokat, amelyeket elkészített azoknak, akik szeretik őt már a világ teremtésétől kezdve. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy Te növelheted a mi hitünket, és Te erősítheted meg a mi bizodalmunkat. Te építhetsz fel lelked által bennünket Szent Egyházzá. És kérünk, Urunk, hogy munkálkodj úgy bennünk, hogy mint élőkövek valamennyien megtaláljuk a helyünket. Valamennyien ott legyünk, ahol Te látni szeretnél bennünket. Te vezesd a mi útjainkat, és Te oltalmazd meg bennünket arra nézve, hogy nehogy letérjünk az igazság ösvényéről. Köszönjük, Urunk, a Te igédet, a Te szavadat, kijelentésedet, amelyik lábunk előtt mécses lehet, amelyik vezethet bennünket, szembesít, megfed, de nagyon sokszor meg is vigasztal és felemel. Kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket egyetértésre. Taníts bennünket arra, hogy felfedezzük a Te nagy kegyelmedet és a Te nagy bölcsességedet, ahogyan igazgatod ennek a világnak a sorsát, dolgait. Hadd fedezzük fel ebben a Te szeretetedet és irgalmasságodat. Eléd hozzuk, Urunk, gyülekezetünk betegeit, mindazokat, akik nyomorúságban és mélységben vannak, akik egyedül érzik magukat, hadd legyen megtapasztalásuk arra nézve, mit jelent a Te népednek lenni, mit jelent testvérek között lenni, mit jelent az, amikor ember által is munkáltatik a Te országod. Kérünk, Urunk, hogy védj bennünket be a Te kegyelmedbe nap mint nap, és vezess a Te igazságod által. Taníts bennünket szeretni egymást, és taníts bennünket arra, hogy tudjunk megbocsátani, úgy, ahogyan Te is megbocsátottál nekünk. Bocsásd meg a mi vétkeinket, és munkáld ki a mi szívünkbe, hogy mi is tudjuk elengedni mások tartozásait, tudjuk elfogadni mások tökéletlenségét, és tudjuk a Te kegyelmedbe ajánlani saját tökéletlenségünket is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az áldást. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánok mindenkinek, áldás békességet.
0: Tisztelt hallgatóink, üzenet című műsorunkban ez alkalommal bűnbánati Isten tiszteletet közvetítettünk a beregszászi református templomból. Igét hirdetett Cserniga Gyula, református lелькіпастор.
3: Шановні радіослухачі, в ефірі була передача «Звістка». Ви почули трансляцію богослужіння покаяння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував пастор Берегівської реформатської церкви Черніга Дюла. Дякуємо за увагу!

0: tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a csándovásról, Váhánom in a sportó. Isztambulban rendezték meg az Európa Liga döntőit, amelyben az Aston Villa magabiztosan 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. Az angol csapat az első félidő végén döntött el a mérkőzést. A 41. percben Tielemans szerezte meg a vezetést, majd a hosszabbításban Buendia megduplázta az előnyt. A szünet után a Freiburg próbálta átvenni az irányítást, de a Villa hatékonyan kontrázott, és Rodgers találatával végleg eldöntötte a finálét. A siker különösen emlékezetes Unai Emery számára, aki pályafutása során immár 5-5-ször hódított el az Európa Ligát. A győzelem egyben biztosította az Aston Villa számára a jövő évi Bajnokok Ligája szereplést, valamint lehetőséget ad arra, hogy a csapat az UEFA szuperkupáért is megküzdjön. Stambuli vidbúcsi finálé Európai Kom Aston Villa perna operehra la Freiburg zrhunkom 3-0. Англійці зробили вирішальний ривок наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині відзначився Тілеманс, а у компенсований час Буендія подвоїв перевагу. Після перерви Фрайбург намагався перехопити ініціативу, однак Віла грамотно зіграла на контратаках, і Роджерс довів рахунок до розгромного. Для Унай Емері це вже п'ятий трофей Ліги Європи в кар'єрі. Перемога забезпечила Астон Віллі пряму путівку до Ліги Чемпіонів наступного сезону, а також шанс грати за суперкубок УЄФА. Mit ismerte, az Arsenal megszakította 22 éves hallgatását és megnyerte a 2025-26-os angol bajnokságot. Az ágyúsok ezzel történetük 14. bajnoki címét szerezték meg. A rekord bajnoki címek tekintetében két csapat áll az élen, a Manchester United és a Liverpool 20-20 elsőséggel. Érdekesség, hogy a Manchester United legfényesebb időszaka a modern Premier League korszakára tehető, amelyben 13 bajnoki címet gyűjtött, bár az utolsó már elég régen volt, a 2012-13-as idén. A Manchester City pedig új fejezetet nyitott az angol futballban, hiszen elsőként érte el a négyszeres címvédést. Összességében eddig 24 különböző klub nyerte meg az angol Premier League-et. Jak відомо, Арсенал перервав 22-річне мовчання та став чемпіоном Англії сезону 25-26. Для канонірів це 14-й титул в історії. Тим часом в Англії є два клуби, які можуть назвати себе найтитулованішими. По 20 разів звання чемпіонів Англії завойовували Manchester United і Liverpool. Цікаво, що золота ера Манчестер Юнайтед припадає на сучасний період прем'єр-ліги, протягом якого Юнайтед виборов 13 титулів. Щоправда, останні вже досить давно, у сезоні 2012-13. А Манчестер Сіті став першою командою, якій вдалося стати чемпіоном 4 рази поспіль. Загалом же титул завойовували 24 клуби. Az újabb világbajnoki selejtezős kudarc és Gennaro Gattuso távozása után az olasz válogatott továbbra is vezetőedző nélkül maradt. A csapat irányítását ideiglenesen az U21-es szövetségi kapitány Silvio Baldini vette át, de ez csak átmeneti megoldás. A Gazzetta dello Sport három fő jelöltet emelt ki a posztra. A legnagyobb esélyesnek Antonio Conte számít, a Napoli jelenlegi edzője már bizonyította válogatottnál a 2016-os Európa-bajnokságon, és a szezon végén távozik a klubjától, így kinevezése logikus lépés lehet. Roberto Mancini szintén képben van. A szakember 2021-ben Európa bajnoki címet szerzett az Azzurrival, jól ismeri a rendszert és visszatérése opció lehet, ha Contéval nem sikerül megállapodni. A legmerészebb név Pep Guardiola, akit a szövetség a hírek szerint felvett a jelöltek közé a Manchester Citytől való esetleges távozása miatt. Ugyanakkor a katalán szakember leigazolása egyelőre inkább álomszerű, mint reális opció.
1: Та відставки Дженаро Гаттузо збірна Італії залишається без головного тренера. Тимчасово команду очолює наставник U21 Сільвіо Бальдіні. Однак його роль розглядається лише як перехідна. За даними Газета Дело Спорт, на посаду головного тренера претендують три ключові фігури. Антоніо Конте – головний фаворит. Поточний тренер Наполі вже працював збірною на Євро-2016, а після завершення сезону залишає клуб, що робить його кандидатуру найбільш реалістичною. Роберто Манчині – ще один варіант. Тренер, який привів Італію до тріумфу на Євро-2021 і добре знає систему зсередини і може повернутись у разі невдачі переговорів із Конте. Пеп Гвардіола – найгучніше ім'я у списку. На тлі чуток про його можливий відхід із Манчестер Сіті федерація включила каталонця до переліку кандидатів. Хоча цей сценарій наразі виглядає малоймовірним.
0: Sporthírünket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zalasájtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Sporthírünket hallották. külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Ройко Балаш.
5: 2026. május 21-e, 10 után 16 perccel. Köszöntjük a rádió hallgatókat, derűs napot kívánunk mindenkinek. Szia Balázs!
6: Szervusz Zoltán, köszöntöm én is a hallgatókat. Remélem mindenki hall minket. Itt van gyönyörű szép május 21-e van, csütörtök van, ez már a kispéntek, ez már a előhétvége.
5: Így igaz, már egyes. A várt előhétvége. Hát engedjétek meg aktuális hírekkel folytassuk. Hát nagyon izgalmas hírrel találkoztam én magam először pont a mai napon, aztán kiderült, hogy egy nagy kacsáról van szó. Szóval pontosan egy igazi munkahelyi balesetről.
6: Egész pontosan, előzetesen, amikor beszéltünk róla, úgy fogalmaztuk meg, hogy a rádiós főszerkesztők rémálma valósult meg Angliában. Szerencsére.
5: Igen. Bocsánatot kért a brit rádió csatorna, ahol véletlenül bejelentették, hogy maga a brit király halt meg. Egy technikai malőrnek következtében egy automata rendszer, maga a számítógép hibázott feltehetőleg, és automatikusan bejátszott az előre elkészített spotot, amely gyakorlatilag automatikusan a Nagy-Britanniában minden médiában meg kell, hogy történjen abban az esetben, hogyha a király elhuny, és ezt véletlenül hát érvénybe hatályba léptették, és elindult a spot. Maga a technikus munkatársak akkor vették észre, amikor a spot után elhangzott a csend, amely a gyásznak a pillanat, és akkor kapcsoltak, hogy valami nincsen rendjén. Ugye ez nagyon sok esetben hát megindítja az információkat. Volt ma reggel még olyan hírportál, amelyik ezt nem vette észre, hogy ez egy téves történés. Néhány perccel ezelőtt is posztolták ennek a hírnek a folytatását. Egyébként valóban ez egy technikai malőr volt, nem történt semmilyen gyászeset, Isten kegyelméből, viszont ami fontos, hogy maga a munkahelyi balesetek egyik. Hát beleírták magukat ezzel a szituációval a munkahelyi baleseteknek a történelem könyvébe.
6: Egész pontosan egyébként az uralkodó ebben az időben Észak-Írországban tartózkodott, egy népzenei együttes fellépését tekintették meg, miközben a helyi kis rádió, illetve nem a helyi kis rádió, hanem rádió Caroline automata rendszere.
5: Megtanuljuk a nevét feltehetőleg.
6: Jelzett, igen. Szabad. Hát én azt gondolom, hogy jó gondolom, ugye? Jól mondtam, hogy minden rádiós főszerkesztő.
5: Ez az annak a rémálma egyébként meghökkentő módon. És ugye ilyenkor jön a kérdés, hogy akkor persze rögtön rácupannak erre a hírre a különböző médiák, és akik elindulnak ezen a téves viszont vágányon, azok igazán messze juthatnak, mert én ma is látok ilyet. Ugye az ukrán hírportálban secsek voltuk, mindenki észrevette már, hogy ez egy téves dolog, de maga a híre megindult, és ilyenkor a kacsa híreknek a világában azért nagyon sok embert érhet el a következő órákban is ez az eredmény. Ez a hír nem valóság, higgyük el,
6: élésvirul.
5: Nagy-Britannia koronaherceg, pontosabban maga a király, az uralkodója, az gyakorlatilag élésvirul, és minden rendben van vele.
6: Na de hát nem csak helyi kis rádiókkal történnek bakik, hanem tele van a történelem, és főleg gondoljanak bele egy nagy vállalat életébe, hogyha bejön egy akár egy rossz helyre húzott vesző, vagy egy egyel többet oda kanyarított nulla, az micsoda problémákat okozhat. Ezek közül szemezünk. Van egy sörgyár Németországban, akinek a 60-as, 70-es években a költségek csökkentése érdekében megváltoztatták az évszázados receptet. Ugye a televízió nézők esetleg láthattátok, hogy egy ma népszerű csehországi márkánál is van egy ilyen reklám, hogy egy fiatal lelkes fiatalember bemegy, és azt mondja, hogy van egy újítási javaslatom, minden, és akkor mondják, ott tegye abba a dobozba bele, és akkor az egy ilyen irat megsemmisítő doboz, és ledarálják, hogy nem kell azon változtatni. Na most ez a német sörgyár, ez megtette, olcsóbb alapanyagok miatt a sör megváltozott, megromlott, a vásárlók elpároltak tőlük, a cég pedig rövid időn belül megbukott.
5: Igen, van egy úgynevezett nagyon drága műbakik, amelyeket a világban elkövettek, és kérem szépen egy mértékegységet kevertek el mérnökök, és egy Mars expedíció keretén belül a NASA csapata nagyon kritikus, 125 millió dolláros veszteséget okoztak 1999-ben, ez a pénz akkor sokkal többet ért, amikor gyakorlatilag egy mértékegységet rosszul alkalmaztak, és ennek következtében maga a projekt, amely egy navigációs rendszerben volt alkalmazva, gyakorlatilag földvesz a szondát a légkörben, hozzávágta a bolygóhoz, igazából az egész projekt befutcsolt, csak azért, mert itthon a mérnökök az a tervező asztalnál egy rossz mértékegységet alkalmaztak a számítások végezetével.
6: Én azt gondolom, hogy sokunk már találkozott olyan szituációval, hogy kereskedelmi egységben, mondjuk egy boltban ki van írva egy terméknek az ára, és mondjuk egy régebbi ár meg rajta van a terméken. Lehet, hogy csak egy-két grivnyáról van szó, de képzeljék el azt, amikor egy igazán nagy, gigantikus vállalatnál történik meg, ugyanis 70 millió dollárral alacsonyabb árat adtak meg egy repülőgépgyártó cégnél egy adott repülőgépért. És az ügyfél ragaszkodott a leírt árhoz, így a cégnek azt a 70 milliós veszteséget el kellett könyvelnie. Tehát képzeljék el azt, hogy meg kiválasztom, ajánlatot kérek, elküldik, rendben van, átutalom, jön a gép, és akkor észreveszik, hogy bocsásson meg, de hogy itt mi van. Uraim, én hibáztam? Nem hibáztam. Önök küldték. Rajta a pecsét. Viszontlátásra. Hát gondolom, hogy azért ilyenkor a cég az ügyvédeit rászabadítja az ügyfélre, próbálják kibogozni, de itt a cikk tanulsága szerint ezt a veszteséget bizony el kellett könyvelniük.
5: Egy másik banki alkalmazott hívája révén 900 millió kárt generáltak. Gyakorlatilag véletlenül 900 millió dollárt utaltak be egy hitelezőnek, ahelyett, hogy összesen 8 milliós kamatot fizettek volna ki az illetőnek, és ugye nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok időbe telt, még nagy sem vissza tudták szerezni a rosszul kiutalt, mint egy 900 millió dollárnyi összeget. Biztos meglepődött egyébként a kulcsapt, hogy mi történt.
6: Bizony. Egyébként szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogyha jön egy értesítés mondjuk a telefonunkra, vagy amikor bedugjuk a falba a kártyánkat, hirtelen egy nagyobb összeget, irreálisan nagy összeget látunk, ne kezdjük el vadul kivenni és elkölteni, hanem várjunk napokat vele, mert az nagy valószínűséggel, ha csak nem vagyunk, nem tudom én, ötös lottó nyertesek, akkor az nem a miénk, és bizonyabból csak kellemetlenségek történhetnek. Még egy apróság ehhez a bakihoz, picit a mindennapi életünkhöz is kapcsolódva, nem tudom, önök próbáltak-e már mobiltelefonon, okostelefonon keresztül e-mailt küldeni, hogy mennyire körültekintőnek kell lenni ahhoz, hogy egy mobiltelefonon megírt e-mailhez hozzá tudjunk egy levelet vagy egy dokumentumot csatolni. Én magam többször jártam már úgy, hogy azt hittem, hogy én aztán most mindent elküldtem, csatolmányok, stb. És egyébként meg a címzet megkapott egy olyan e-mailt, amiben nem volt más, csak a leírás, hogy a mellékletben küldöm önöknek, és nem volt ott a melléklet, úgyhogy érdemes egy picit nagyobb figyelmet szentelni az ilyen akcióknak.
5: A kósza pénz, mert a kósza üzenetekre is kell vigyázni, mert nem ritka, amikor az online világ megindul, hogy különböző célcsoportok kapnak bizonyos nem oda szánt e-maileket. Volt rá precedens, ahol több mint 45 ezer kuncsafnak küldtek ki nem odaillő levelet, amit igazából hát sajnos megkapott mindenki, na de ennyit a tartalmakról. Érdemes ebben a témakörben elmélyülni. Várunk szeretettel ilyen jellegű saját élményeket. Volt-e már erre precedens, hogy valami nagyon nagyot hibáztatok, és nagyon nehezen lehetett megjavítani, vagy éppen nagyon komoly kár keletkezett a témában. Örömmel veszük, ezt megírjátok.
6: Írják meg, ott vagyunk az online térben, és a Facebookon élőzni lehet, illetve élőzünk, amit önök megtekinthetnek, úgyhogy üdvözlök mindenkit, aki már ott csatlakozott hozzánk, és külön szeretném köszönteni két nagyon kedves ismerősömet, Jani bácsit Váriba, remélem hallgat bennünket, és arra biztatom, Jani bácsi, jöjjön ki a napra, nézze meg, hogy milyen szépen süt a nap. Ma is egyébként napközben 24-25 fokig felkúszik a hőmérő higanyszála, illetve az autószerelő ismerőseimet szeretném köszönteni, mert hogy ma reggel ott kezdtem a napot, és sikeresen kezdtem ott. Kisebb fajta szívinfarktust kaptam az összegek látán, de György, László és Balázs, jó munkát kívánok nektek!
5: Csak alaposan. Több témával foglalkoznánk a mai napon, egy kapcsolásunk, illetve meghívott vendégünket is várjuk stúdiónk kerekasztalához.
6: Az első órában dr. Vackó Lászlóval a magas vérnyomásról, hipotermiáról fogunk beszélgetni, ő belgyógyász, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ igazgatója, illetve a második órában vendégünk lesz a Beregszászi Kistérség polgármestere, akivel a kistérség aktuális híreit fogjuk szemlézni, Babják Zoltán úr.
5: Szóval nyissi hosszínású, hogy Dácsi László Vackó, Likár Terepávt, Holovné Likár Munkácsivszkó, Krisztiánszkó, Medicsné Centrum, Tán Zoltán Babják, Holová, Berejivszkó, Étteri Tárangi, Romádi. Érdemes mindenképpen velünk tartani, 095-709-7095-es SMS Viber számunk aktív, itt várunk technikai közérdekű témákat, és persze örömmel veszünk, hogyha írtok határinfókat is örömmel veszünk.
6: Elmegyünk reklámra, vagy pedig
5: zenélünk is.
6: Zenélünk egyet előtte.
5: Hát érben a jól van az új Bagos énekel, tartsatok velünk.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: Tízra 38 perc van, köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1 a külön kiadás műsorra szól. Egészen 12 óráig vagyunk, élőben velünk van itt Adrián. Sziasztok, szép napot kívánok! Anna is most köszönti a rádió hallgatókat, gyönyörű szép napot, minden reggel hallgatunk benneteket.
2: Judit Czernyéről és Éva pedig napsütéses csütörtököt kíván mindenkinek. Sok jó muzsikával Beregszázban.
1: Akik látnak bennünket livestreamen keresztül, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
2: Vendégünk a stúdióban Babiák Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere.
1: Józsi Známi Gusz, Tudyi Zoltán Babiák, Holóvá, Berhívsz, Kéteret, Irányai, Horomádé. Köszönjük tisztelettel, örök, hogy elfogadta meghívásunkat.
3: Köszönöm a meghívást, minden kedves rádióhallgatónak napsütéses, nyugodt napot kívánok.
2: Előzetesen azt kérte polgármesterről, hogy ne a jánosi szeméttelepel kezdjük, úgyhogy nem azt kérdezem, hanem azt, hogy mi történik a városban, a város útjain, főleg különös tekintettel az Aszti irányába mutató Bogdán Melnyicki útszakasszal.
3: A Bocskai utcán az aszfalt réteg föl lett marva, és tulajdonképpen vissza lett helyezve, le lett hengerelve. Én nem nevezném ezt egy kitűnő repülőtéri felszálló leszállópálya minőségű munkának, de ahhoz képest, ami volt, az már tűrhetetlen volt. Nem mindenki járt teherautón vagy magas platformú autókon, ezt lehetetlen volt már ott eljárni. Én nem gondolom, hogy végleges változatában ezt vártuk, de az állapotához képest most sokkal jobban néz ki. Nyilván mi arra számítunk, hogy a Dédai életérőig friss aszfaltból korot kerül majd rá arra a rétegre, ami a fölmarás után vissza lett hengerelve. Nem ez az egyetlen legrosszabb út nálunk, inkább arra szeretnék koncentrálni, hogy a legutóbbi testületi ülésen a képviselők egyetértettek azzal, hogy nem várunk senki mást, hitelt veszünk föl, és a Mikeskelemen utcát azt meg fogjuk tudni rendelni. Ma aláírtam a szükséges banki okiratokat, ezt a hitelt mi 3 éven belül vissza fogjuk adni, de én polgármesterként is képviselőkkel egyetértve úgy látom, hogy ha nekünk ennyi pénzünk lett volna már ennek a munkának a kivitelezésére, egybe azt már ilyen vagy olyan okok miatt azt már feldaraboltuk volna egy részét ide, egy részét oda. Ez egy jelentős tétel, és azzal, hogy mi ezt egy hitellel lekötjük, és ez a hitel egy célirányosan csak a Mikeskelemen útnak a felújítására használható, hozzáteszem azt, hogy elsősorban az első munkamenetben mi a föld alatti kommunikációkat fogjuk kicserélni egy víz és csatornázás témakörében. Új kútgyűrűket fogunk lerakni, és teljes mértékben a fém, tehát a vascsövek helyett mi plasztikcsöveket fogunk lerakni. Ez a munka, ez eléggé hosszas lesz, és nem tartozik ebbe a részbe bele egyelőre a felhajtóknak és a járdának a felújítása, hanem csak a nagyon széles, ez egy széles út, ez egy csodálatos utcája volt Beregszásznak, vissza fogjuk tudni neki adni majd ezt a hangulatát. Ott elsüllyednek a kamionok, a személykocsik még nem is jártak ott, mert lehetetlen volt. Szerintem ez a nyár egyik legjobb híre, az, hogy milyen tempóban fogja tudni a megyei útkarbantartó a hozzátartozó utakat felújítani, így vagy úgy, ezt ebben én csak szurkolni tudok, és lobbizni ebben az ügyben, kérni a megyei képviselőknek a támogatását, illetve a kormányzó helyettes úrnak, a Rosszislav Pricaknak a támogatását, ő a kompetens ebben az ügyben. Mi a kigyorsú letérőnek is a kritikus kereszteződését ugyanúgy fel fogjuk marni, azt újraaszfaltozzuk, és a Rodán előtt pedig ugyanúgy az útfelújítás, ami a Munkácsi úton, a Rodán előtt, amit ott se lehetett már áthajtani, úgyhogy ne hagyj gödörbe, ezeket a gödröket már nem lehet kikerülni. Nem lehetett kikerülni. Azt a megyei útkarbantartó fogja elvégeztetni. Én kértem a kollégáimat, hogy ne várjuk a továbbiakban a kisebb-nagyobb szakaszokon a megye támogatását. Kértünk egy engedélyt arra, hogy saját hatáskörbe is tudjunk aszfaltozni. Nyilván ez egy nem egy kifizetődő dolog bármelyik önkormányzatnak. mert tulajdonképpen mások által kötelezettségvállalt feladatokat vállalunk magunkra, saját magunk, a beregszász adófizetők pénzéből, úgyhogy ők pedig regisztrálni fogják azt, hogy elvégeztek ilyen vagy olyan feladatot, ez sem, megpróbálom ebbe az egyensúlyt fenntartani. A szutkarbantartás az folytatódik, majd bízom benne, hogy mi a következő hónap végére be fogjuk tudni fejezni a Kurjatovics utcának is a végigkockázását. Ugye emlékszünk arra, hogy van egy körülbelül 130 méteres szakasz, amire már a kockát megvásároltuk, csak az a brigáda még jött volna csinálni, közben behívottak lettek, és ez a helyzet az adott országban, Kárpátalján, Beregszászban, mindenkit ugyanúgy nyom. Tehát lehetetlen olyan kivitelezőt találni, amelyik biztosan tudja, hogy ha egy tendert megnyer, akkor ez egy hónap múlva, vagy két hónap múlva, amikor hozzá kell fogni a munkának, hogyan fogja tudni összefogdosni azokat az embereket, akikre ő számított, és tudja, hogy jönnek majd, és Délceg kiváló munkácsi brigád dolgozott, sokat csináltak Beregszászban, mindenki ebből a brigádból most katonai szolgálatot teljesít. Nagyon nehéz itt tervezni, nyilván a gépjármű vezetők ebben nem hibásak, és ők azt várják, hogy minden hamarabb meg legyen oldva, de az ember tervez, az Isten pedig végez, úgyhogy ezzel a nehézséggel együtt küzdünk majd meg.
2: A jelenlegi helyzetben az útjavítások mellett mégis van energia, illetve szándék, hogy energia legyen a vízvezetékek, a vízvezeték hálózat fejlesztésére, javítására is a városba.
3: Jelentős modernizáció lett elvégezve a Vodokanálnál, tehát a Kárpát víz megfelelő mennyiségű vizet tud biztosítani, tudja emelni a nyomást. A nyomás az nem csak az ötödik emeletről szól, hogy eljusson oda a víz, mert idáig mindenki segélyszivattyúkat használta ahhoz, hogy a harmadik, negyedik, ötödik emelet

0: Jelentős problémák voltak a vízhozammal, csak csorogtak a csapok, és mi ezt ki fogjuk cserélni. A Munkács úton is lesz egy beruházásunk a nyáron még, az Oroszlán utcától a Püspöki hivatalig egy első szakaszt utána mi szeretnénk folytatni, mert ott az a rész, ami az Oroszlán és a Lónyai utca között van, az nem rendelkezik megfelelő vízellátással. Ott is a zöld zónába fogjuk majd cserélni a vízvezetéket. Ez egy hosszú folyamat. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy a Vörös Partizán utcán, ami ugye a Borgyár utcájának, hadd mondjam így, a felmart aszfalt alatt megtaláltuk a korábban leaszfaltozott fedeleket. Hiba volt a város oldaláról, nem szabad ilyet csinálni. Értem, hogy ez sokkal olcsóbb, hogy nem kell fölemelni a lyukokat, és nem kell rá külön pénzt költeni. Le volt aszfaltozva, és egy óriási mennyiségű szemetet találtunk bent a rendszerbe, ami ki lett szedve, és tulajdonképpen ezt vissza fogjuk tudni aszfaltozni. Ez a munka, ez soha nem fog befejeződni. Egy vízszolgáltatás, ez nem lesz kész soha. Ezt mindig kell karbantartani a működőt, vagy szükséges az, hogy a új hálózatot építsünk, ami terve is van egyébként Muzsa irányába bővíteni, és természetesen szándékunkban áll a jövőben vizet adni, vízszolgáltatási lehetőséget adni Ardóra is.
1: Útjavítás, vízvezetékek javítása, Pipa. Mi a helyzet a testvérvárosi kapcsolatokkal? Nem olyan rég Nyíregyházán volt városnapokon, illetve Budapestre is ellátogatott.
0: A testvárosi kapcsolatok nekünk arra adnak lehetőséget, hogy a tapasztalatcsere mellett azért a közös pályázati lehetőségeket és illetve a közös infrastruktúrális fejlesztéseket tudjuk megvizsgálni. Nyíregyházával különleges a kapcsolatunk, mert a közös vállalatunk, a vízszolgáltatónk, a Kárpát Víz az abban 49%-os tulajdonrésszel bír a Nyírségvíz, és ez egy olyan közös vállalat, ami KFT. A törvények 2027-re már minden egyes kommunális vállalkozást, ami vízszolgáltató áttól KFT irányába, tehát nem lehetnek kommunális vállalatok, ezek KFT-kkel kell, hogy átalakuljanak. Mi már KFT vagyunk, és pont azért, mert van külföldi társ ebben, nekünk az ellenőrzések során is millió plusz problémánk adódik ezzel, de el kell mondanom, hogy a Nyírségvíz folyamatosan a tapasztalatcserével, a szaktanácsadásával tulajdonképpen a mi vállalatunkat folyamatosan segíti. Vannak olyan agregátok, amiket ők ha cserélnek, újra cserélnek, de viszont a futott működési óra még megengedi az esetleges alkalmazását, akkor mi ezt itt tartalékba tudjuk helyezni, és tulajdonképpen esetleg egy szennyvízátszivattyúzó állomásnak a motorcseréjét, azt nem 12-18 órára kalibráljuk, hanem valóban meg tudjuk csinálni 2-3 óra alatt, ami roppant fontos egy ilyen érzékeny hálózatban, mint mondjuk a szennyvíz elvezetés. A Budapest, Ferencváros és Csepel, ez a három adminisztratív egység testvérvárosa. Beregszásznak Nagy Csepelt mi testvérvárosként kezeljük. Az aláírás, a hivatalos aláírás az egy hónapon belül történik, meg ott szeretnék lenni a testület ülésen, ahol ezt a döntést majd meg fogják hozni, és nyilván Budapest két kerülete, Ferencváros és Csepel, és Budapest, mint nagyfőváros, már lassan 10 éve testi város a Beregszásznak, és fogadott engem a főpolgármester úr, részt vett a megbeszélésen a ferencvárosi polgármester asszony. Az volt a célom, hogy ismertessem a tervünket a rehabilitációs központ létrehozásában is, felhasználva a Budapest Spa tapasztalatát a fürdők üzemeltetésében, illetve a 2026-os trendi technológiákat felhasználva, úgyhogy ne egy spontán ukrán vállalat készítse el majd a rehabilitációs központnak a tervét, úgyhogy nincs benne több futott több éves tapasztalat.

0: ezért szeretnénk minél kevesebb hibával, és természetesen, mint ahogy többször is mondtam, pályázati támogatással megépíteni ezt a központot. Egy teljesen korrekt fogadtatása volt a főpolgármester úr részéről, és a Krisztina részéről is, Ferencvárosi polgármester asszony Baranyi Krisztina részéről is. Ennek az ügynek úgy látjuk, hogy a most futó pályázatokban elég lesz koncepciót bemutatni, nem kell, hogy a tervet elkészítsük, és mi több önkormányzattal, mi több ukrajnai önkormányzattal egyesülve kívánjuk ezt megvalósítani, úgyhogy a rehabilitációs központnak a gyógyászati célokra kialakított kórtermeiben az ágyak mennyiségében kvótát szeretnék egymás közt felosztani, az, hogy például a 200 szobából 28 szoba az mindig a Beregszászi kis térségé lesz, azt mi fogjuk feltölteni, mi fogjuk ezt finanszírozni, ennek a működési költségét a 28 ágyra, és így megyünk Herson irányába, Csortkiv irányába, Ivano-Frankovszk irányába, és minden önkormányzat a háború ide alatt is, ha remélem felépítjük két és fél három év alatt ezt a központot, addigra nagyon mélyen reméljük mindjárt, hogy vége lesz a háborúnak minél hamarabb, de rehabilitációra szükség lesz még a háború után 25 éven keresztül, úgyhogy ez a központ nem csak egy korszerű hidrogeológiai felhasználása lesz a termálvízünknek, hanem mi fűtésre is szeretnénk használni, tehát off-grid rendszerbe építenénk meg, ami azt jelenti, hogy a fűtést is termálvízzel szeretnénk megoldani hőcserélőkön keresztül, illetve a világítást és az elektromos áramnak a generációját is, generálását is mi napelemekkel szeretnénk megoldani. Tehát minimális hálózati terheléssel szeretnénk úgy működtetni, hogy a veteránjaink, illetve a hozzá tartozó családtagok gyermekekkel együtt, nyilván külön szeparálva, külön zónákba tudjanak precíziós rehabilitációs csomagokat megszerezni az önkormányzatunk által. Ezzel mi úgy látjuk, hogy a veteránoknak a háború utáni poszttraumatikus állapotukban is tudunk segíteni, ami tulajdonképpen a mi belbiztonságunkra, a város hangulatára egyenesen hatással bír majd. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdéscsoport, és ebbe teljes egyetértésben haladunk ebbe az irányba, úgyhogy ha a WISE projektje is, ha ebben az évben, ha el tud indulni az akvapark építés 2026-ra, már el tud indulni, megvannak az előzetes nyomai ennek a dolognak. Tudósítottam arról, hogy a Magnum udvarában át lett alakítva a régi szórakozóhely, biliárdozó, bowlingpálya az át lett alakítva, ugyanúgy spa központtá. Én úgy vélem, hogy szépen jó lépéssel haladunk abba az irányba, hogy be tudjuk tartani azt a fő direktívát, amire ez a város teljes egészében, mint egyetemváros, mint turisztikai destináció, mint balneológia központ, a város lakóinak és az itt alakított vállalkozásoknak pontos és stabil jövedelmet tudjon biztosítani a jövőbe. Kevesebb ipar, több turizmus.
1: Polgármester úr, zárszónak tökéletes volt. Sajnos véget ért az adásunk. Külön köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Sok erőt és áldást kívánok az életére munkájára.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Békésség, boltot kívánok mindenkinek.
2: Az elmúlt percekben Babiák Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere volt a vendégünk.

0: FM 92.1 Búzos Rádió. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 11:17 köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket a Dunába hajtom. Paulin énekelt nálunk egy pörgős zenét étele. Hát majdnem volt szerencsénk Berek százban Paulina koncerten lenni. Nagyon izgalmas programnak nézett elébe, sajnos utolsó pillanat technikokok miatt lemondták. De ha már a koncertek, akkor érdemes megemlítenünk, hogy éppen sok éven keresztül ebben az időszakban, a május 21-22 időszakában sok ünnep is van. Többek között Berek száznak a városnapot ebben az időszakban szervezték, illetve a Púzus rádiónak a születés és pont erre a napra datálódik. Holnap május 22-én van a napunk, illetve fontos megjegyeznünk, hogy ekkor volt 14 évvel ezelőtt a Púzus Rádió nyitó ünnepsége. Éppen ma reggel láttam a Facebook közösségi oldalunkon a háromnapos fesztiválnak a plakátját. Jó élmény volt látni, hogy ilyen sok év telt el, és még mindig itt vagyunk, és még mindig önökért értetek szólunk. És persze Berek száz városnapi rendezvények is hiányoznak. Ugye láthattak a Facebook közösségben, hogy sok program zajlik, de többek között éppen a percekben az Esze Tamás mellszobránál koszorúznak kimondottan ennek a program keretén belül.
2: És ha már programok, akkor itt egy színházi programajánló is, ugyanis most vasárnap, május 24-én 17 órakor a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színpadán a Magyar Hősök című előadás lesz látható, például Hajdu Steve főszereplésével. Őt a televízió nézők ismerhetik, most van lehetőség személyesen is találkozni vele akár. Tehát még egyszer, 24-én, most vasárnap 17 órakor a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színpadán jegyek a plusz 380-75, 34-44-050, most telefonszámon igényelhetőek, még korlátozott számban vannak jegyek.
1: Nagyon nagy hír volt, ma reggel láttuk, hogy a KRISZ, Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet 2026-ban sok év után újra megszervezi a Lendület című ifjúsági találkozót, ahol várják a fiatalokat, a keresztény fiatal kapraján nagyját. Június 27-én kerül sor a tervek szerint, ha Isten megengedi, a 2026-os Lendület sok év után sokak nagy örömére. Fontos megjegyeznünk, hogy ez a kárpátaljai egyházi, illetve egyéb világrendezvények között is egy kiemelkedő rangsor tartott, több ezer fiatal gyűlt össze a szép időkben, úgyhogy reménység szerint idén is sokan gyűlnek majd össze a dicsőt alkalmon.
2: Illetve egy sokkal hétköznapibb téma, ugyanis a Bodokanál Kárpátvíz értesíti Berekszenc lakosságát, hogy a mai napon 21-én sürgősségi helyreállítású munkálatok miatt 10 órától ideiglenesen korlátozzák a vízszolgáltatást a Tamás Mihály utcában, illetve ugyanezen a napon, tehát ma 13 órától 1 órától a Munkács utca 8, 10 és 12-es számú házakban ideiglenesen szünetelni fog a vízellátás vészhelyzet és helyreállítási munkálatok miatt. Természetesen a vízellátás a munkálatok befejezése után helyreáll.
1: 0957 0907 0907-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat. Itt van velünk Sarolta is, ő Csicsóról hallgatja a műsort, itt van velünk Erzsébet és minden rádió hallgatót is táptagot köszönt nagy szeretettel, és egy másik Erzsébet is velünk tart, és nem csak hallgat bennünket, hanem néz bennünket a Facebook livestream-nak köszönhetően. Megyünk is tovább, a háttérben Daniel fénekel, ez pedig a Száz Virág, aztán egy újabb témával folytatjuk, ahogy ígértük, a hipertónia lesz majd terítéken a magas vérnyomás világnapi apropóján, amely május 17-én zajlik.
2: Vendégünk lesz, illetve kapcsoljuk majd dr. Vackó Lászlót, a belgyógyászt, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ igazgatóját. Vele fogunk beszélgetni, de előtte még egy Dániel Fidal, némi kis reklám. Tartsanak velünk!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: 11:32 perc van, köszöntjük a mostatokozó rádió hallgatókat és livestream nézőket az FM 92.1-en egészen 12 óráig, az a csütörtöki különkedés műsora, és akkor most jöjjünk a újabb óránk újabb témájával, a magas vérnyomás témakörével foglalkozunk a következő beszélgetésünkben.
3: A vonal túlsó végén várakozik ugyanis dr. Vackó László belgyógyász, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ igazgatója.
2: Z nami na związku László Vackó, lékár, terapeut, holovni lékár Munkácsisko a Krisztiánsko a Medicino Centru.
3: Halló, doktor úr, köszöntöm a műsorba, köszönjük, hogy itt van velünk, hall le bennünket jól.
4: Igen, jól hallom önöket.
2: Májusban tartják a magas vérnyomás világnapját, amely arra hívja fel a világszerte a figyelmet, hogy egy óriási növekvő egészségügyi probléma, amely a WHO adatai szerint a betegek 48%-a nem is tudja, hogy ebben a betegségben szenved, sokkal később eszi majd a tüneteket nem felismerve. Miért is fontos erről a témáról beszélgetnünk, a magas vérnyomás mit is jelent önmagába véve?
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, tényleg nagyon aktuális a téma. A magas vérnyomás tarol mindenütt a világon, tehát az elhalálozások okai között az első helyen van a magas vérnyomás. Más néven úgy nevezzük, hogy hipertónia. Először is beszéljünk arról, mi is a magas vérnyomás. A diagnózist, a magas vérnyomás diagnózisát csak az esetben állítjuk fel, ha tartósan magas vérnyomásról beszélünk, tehát ennek alapján állítjuk fel a diagnózust. Tehát több mérés után, nem egy mérés, hanem több mérés után a vérnyomásnak meg kell mutatnia azokat a számokat, amelyek már nem normák. De mi a norma? Hát nem egy szám, tévhit az, amikor az emberek azt hiszik, hogy létezik egy olyan, hogy az én vérnyomásom, vagy egy munkavérnyomás, ez így nem működ, nem igaz. A norma az egy sáv, a minimum meg a maximum között. És a sáv azt jelenti, hogy a szisztolés vérnyomása, amit felsőnek szoktak mondani. Ez a 100 és 140 közötti sáv, tehát ez a norma. Bármennyit mérünk, ha több mint 100 és kevesebb, mint 140 mm igany, akkor ez a norma. A diasztolés, az alsó vérnyomás 50 és 90 között kell legyen a sáv, ez is norma. Tehát ha ezen belül mérünk vérnyomást, akkor ez normálisnak számít. Ha ettől többet mérünk, tehát többször mérünk 140 feletti vérnyomást, ez esetben tudjuk állítani vagy gondolni, hogy ez egy hipertónia, egy magas vérnyomás, és ennek meg kell találni az eredetét. Mert nagyon gyakran ennek a vérnyomásnak van oka, amit meg tudunk találni, viszont még gyakrabban nem tudjuk az okát megtalálni. Tehát az eredete a vérnyomásnak két részre oszlik, van az ismert, tehát a másodlagos hipertónia, amikor valami okozza ezt a vérnyomást, és ki tudjuk deríteni, hogy mi is okozza. De ez csak az esetek 5, maximum 10%-a. A nagyobb része, a 95% ismeretlen, és ezt úgy nevezzük, hogy esszenciális vagy ismeretlen hipertónia. Ennek is vannak bizonyos okai, de igazából pontosan meghatározni, hogy mi is okozza, a mai napig nem tudjuk. Tehát a hipertóniának lehet több háttere, tehát a genetika egy ilyen, a környezeti tényezők, ez egy másik kölcsönhatása ezeknek. Az ismerttel könnyebben tudunk harcolni azzal az 5%-kal, mert ott magát a betegséget kell gyógyítanunk, amelyik okozza a hipertóniát. Ilyenek is vannak, mint tegyük fel a mellék vese daganatok vagy problémájuk, a cukorbetegség, a vesebetegségek, ezek mind okozhatnak magas vérnyomást, de ez esetben nem magát a vérnyomást kell gyógyítanunk, hanem az okát. A várandóságnál emelkedhet fel a vérnyomás, a preeklampszia ismert oka. A pajzsmirigy alul vagy felülműköd, túlműködése, ez is okozhat magas vérnyomást. De itt érdekes eredetek is léteznek, tehát a drogfogyasztás vagy az alkoholizmus is okozhat magas vérnyomást. Tehát nagyon széles a spektrum.
2: A stressz, szokták mondani, felverted a vérnyomásomat, ez mennyire okozhat maradandó károsodás, akár maradandó magas vérnyomást?
4: Ha arról beszélünk, hogy a stressz miatt felugrott a vérnyomás egyszer, ez még nem hipertónia. Ez csak egy hipertenzia, felugrás, tehát egy kimozdulás a vérnyomásból. Általában normálisan, amikor stresszelünk, minden egészséges embernek megemelkedik a vérnyomása. Ez egy védekezési reakció, de ez még nem hipertónia. Tehát a hipertónia akkor alakul ki, ha tartós stressz folyam alatt vagyunk, tehát állandó stressz alatt. Ez okozhatja majd későben a tartós magas vérnyomást. Ez is, meg sok minden más. Környezeti tényezők is nagyon erősen behatározzák azt, hogy kialakul vagy nem alakul ki a magas vérnyomás. Tehát az étkezési szokásaink, a mozgás, elégséges mozgásunk, vagy nem elégséges mozgás hiány. Tehát sok minden ráhat még a genetikai háttérre. De ezt muszáj látnunk, hogy van egy genetikai háttere, egy örökletesség, abban, hogy kialakul valamikor a vérnyomás, a magas vérnyomás, a hipertónia vagy nem.
2: Vezető haláloknak tartják a vérkeringési, vérrendszeri betegségeket a világban. Szívinfarktus, stroke esetében van-e kapcsolat a magas vérnyomásban?
4: Persze, egyértelműen. Egyértelműen tudjuk, hogy a magas vérnyomásnak a szövődménye, ha a szövődményekről beszélünk, a két legismertebb szövődménye, mind a kettő halálos, ez a szívinfarktus, meg az agyvérzés. Tehát mivel, hogy a magas vérnyomás azt jelenti, hogy az artériás rendszerben, az ütőerekben sokkal magasabb a nyomás, mint az elfogadott, a normális, ezáltal nagyobb terhelés lesz a szíven. Tehát képzeljük el, hogy bele kell fújnunk egy lufiba, ami már fel van fújva. Tehát amikor próbálunk belefújni levegőt, akkor a nyomás a lufiból áramlik visszafelé, és ez nehézséget okoz, tehát nehezen tudjuk belefújni a levegőt. Ugyanígy működik a szív, amikor az artériás rendszerben már magas a nyomás, tehát a szívnek sokkal nagyobb erőfeszítéssel kell kilökni a következő adag vért, és ha ez hosszú távon megy, nap mint nap, hónapok, évek során, akkor kimerül a szíves. Szív elégtelenséget tud okozni, vagy amiről beszéltünk, szívinfarktus, maga a magas nyomás okozhat érszakadást, ami agyvérzés. És nagyon sok más szövődménye is van a magas vérnyomásnak. Tehát mindenképpen veszélyes állapotról beszélünk.
2: Szövődményeknél mellett maradjunk, látás problémák, illetve még a vesebetegség is hozzá csatolódik. Rengeteg ilyen betegséget találkozunk, amely ezek után akár ki is alakulhat.
4: Igen, de gyakrabban a vesebetegségek okozzák a vérnyomást, ha bár fordítva is igaz, a magas vérnyomás károsíthatja a vesét. Így is, úgy is igaz. Viszont azért történik a szemprobléma is a magas vérnyomásnál, mert amiről beszéltünk, a magas nyomás az artériás rendszerben, az ütőerekben, de eleve magát az érfalat károsítja, és merevebb lesz az érfal ettől. Nem elasztikus, nem olyan rugalmas, mint amilyennek normálisan kellene lennie. És ettől kezd a véráramlás csökkenni. Ahogy a szemben, ugye a vesében is a mechanizmusa ugyanaz. A végeredmény persze az szomorú, mert az ember megvakulhat, és a vese leállhat, elsorvadhat, és ezt csak vese átültetéssel lehet majd orvosolni. Tehát ezért fontos nem fajulni edáig, nem engedni, hogy a magas vérnyomás ilyen szövődményekkel járjon.
2: Meghökkentő, hogy az esetek 46%-ában a betegek nem is tudják, hogy magas vérnyomásos betegségben szenvednek. Mik a tünetek, mire kell figyelnünk, és milyen korosztályban igazán kell gondolkoznunk a tünetek vizsgálatán?
4: Hát azt kell mondjam, hogy nagyon gyakran az esetek talán felénél nincsenek tünetek. A betegek nem is érzik, nem is tud érezni, vagy a tünetekre építeni diagnosztikát szerintem nem helyes. Viszont sokkal helyesebb lenne betartani azt, amit mi mindig szoktuk mondani, hogy mennyire fontos a szűrővizsgálat. Évente legalább egyszer megjelenni a házi orvosnál, akár gyakrabban is nem lenne baj, mert a házi orvosnak kötelessége vizsgálat közben megmérni a vérnyomásunkat is, akár többször is. És akár véletlenül tudjuk felfedezni azt, hogy hoppá, jól érezzük magunkat, mintha nem lenne semmi baj, és mégis magasabb a vérnyomás. Viszont ha előttük a 40 éves kort, vagy az 50 éves kort inkább, akkor már rendszeresen kéne mérnünk, mert a kor egy meghatározó faktor. ahogy korosodunk, úgy emelkednek a számok, a vérnyomásnak a számai, mert meszesednek az ereink, ez is az öregedésnek az egyik része, és ilyenkor a vérnyomás bizony gyakrabban megjelenik. Pláne hölgyeknél felhívnám a figyelmet a változó korra. Azért nevezzük változónak, mert egyik emelkedés vagy ingadozás. Tehát csak akkor tudjuk megállapítani, hogy magasabb a vérnyomásunk, ha megmértük, csak méréssel. Úgy megérzésre, hogy fáj a fejem, meg nem tudom, még valamilyen tünettel, ez nem elegendő.
2: Beszéljünk a megelőzésnek a folyamatáról. Mit kell tennünk azért, hogy ez a betegség ne legyen korképünk majd 40-50 éves fejjel?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Talán ez fontosabb, mint maga a kezelés, ami megint csak egy fontos, de azt mindig a házi orvos szabja meg, vagy az illetékes orvos, mármint a kezelést. Viszont a megelőzés az egy fontosabb része az egésznek. Először is szerintem a szűrővizsgálatot nem lehet mellékelni, tehát azt mindenképpen mindenkinek ajánlom, évente legalább egyszer. De ezen kívül nagyon fontos lenne odafigyelni az étkezésünkre. Észre se vesszük, pláne a magyarság, hogy mindent sózunk, és leggyakrabban túlsózzuk. Tehát a só meg a túlzott zsírbevitel, ezek olyan anyagok, amelyek bizonyítottan emelik a vérnyomást, beleszólnak a vérnyomás emelkedésében. A nátriumklorid. A második nagyon fontos tényező a testsúlyunk. Ezt kontrollálni kéne, mert a felesleges testsúly olyan csak húzza magával, egy rizikófaktor, emeli a vérnyomást. Tehát akkor kéne vigyáznunk a testsúlyunkra, amikor még jó, nem utána próbálkozni fogyókúrákkal, ami már kevésbé sikerül. Több mozgást igényel a megelőzés. Most ebben a században pláne a fiataloknál azt látjuk, hogy többet ülnek a számítógép mellett, meg az okostelefonok mellett, mint amennyit mozognának, pedig létfontosságú lenne a több mozgás, nem csak azért, mert ez égeti a kalóriákat, hanem a mozgás serkent bizonyos anyagok kiválasztását, amelyek védik az ereket. Tehát idősebbeknek is azt ajánlom, hogy minimum 30 perc gyaloglás, vagy biciklizés, tehát intenzív testmozgás szükséges, kocogás, ilyesmi. Nem mellesleges mondanám a stresszkerülést, ha bár ez nem mindig lehetséges, vannak olyan állapotok, mint amiben mi most élünk, mint a háború, ami eleve egy stressz, és ezt nem tudjuk kikerülni, de ha lehetséges, akkor úgy kell alakítanunk az életmódunkat, hogy minél kevesebb stressz érjen minket. Tehát ezek az ilyen általános dolgok, amivel meg lehetne valahogy megelőzni a magas vérnyomás kialakítását.
2: Nagyon sokan vannak már ebben az állapotban, és talán az ember ilyenkor a emberi hanyagság, félelem és könnyedülműség jegyében kezeli a kezelésnek a folyamatát, és miért fontos ezeket a kiírt kezeléseket betartani, nagyon kőkeményen venni, miért is fontos ezeknek a játékszabályoknak a betartása, akkor, amikor már a magas vérnyomás diagnosztizált jelenség az életünkben?
4: Nagyon jó kérdés. Ha diagnosztizáltuk, hogy igenis van ez a magas vérnyomás, akkor, mint ahogy az elébb beszéltünk róla, érdemes azon gondolkozni, hogy ez a magas vérnyomás ne okozzon szövődményeket. Önmagában a magas vérnyomás nagyon jól kezelhető, korszerű gyógyszereink vannak, tehát egy óriási spektrum, rengeteg olyan szerünk van, ami korábban nem állt rendelkezésünkre, és nagyon jól be lehet állítani a vérnyomást. Ha a vérnyomást tartjuk gyógyszerekkel a normális sávon belül, akkor nem alakulnak ki a szövődmények, ergo nem fog

0: mert így nem ér semmit. Csak akkor lehet jól kezelni a vérnyomást is, megelőzni a szövődményeket, ha rendszeresen, minden nap verszük a felír gyógyszert.
1: Doktor úr, ez jó volt végszónak. Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk és elfogadta a felkérésünket. Sok erőt és áldást az életére munkájára.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Az elmúlt percekben dr. Vackó László, belgyógyász, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ igazgatója volt a vonal túlsó végén és a vendégünk.
1: Hát éppen huligánszénekkel, ez pedig a királylány, jövünk vissza zene reklám után.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Puls FM.
2: 11 óra 58 perc van, hölgyem és amiben a fájó búcsú pillanat, az érkeztünk el, külön köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a 2 órában a csütörtök adásunkban.
3: De még mielőtt bezárnánk a műsort, egy színházi program ajánlót engedjenek meg nekem, nekünk május 24-én, most vasárnap 17 órakor a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színpadán a Magyar Hősök című előadás, Hajdú Steve-vel a főszerepben. További információk és jegyek a plusz 380 75 34 44 0 53-as telefonszámon. De egyébként a legegyszerűbb, hogyha eljönnek mondjuk 16 óra 45-kor, tehát 10-15 perccel előadás kezdés előtt vasárnap a színházba, a Munkácsi út 1-ben, és besétálnak, megveszik a kedvezményes jegyüket, leülnek a nézőtérre, és egy igazán tartalmasat szórakoznak.
2: Hölgyeim és uraim, közülön köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha lemaradtatok a műsorról, akkor a Facebook közösségi oldalunkon a visszanézés lehet használni, és külön köszönjük, ha megosztjátok ezt a műsort. Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, Rajkó Balázs.
3: És Birta Zoltán.
2: A háttérben Pannon Jervő énekel, ez pedig a Les, és Azaria közös duettje. Sziasztok, sziasztok!
3: Hello, hello!

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Дейда. Телефон 050 782 61 29.
1: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
2: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
1: Az nincs.
2: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
1: Na, ne már!
3: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
1: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
4: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
1: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
0: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалили.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Bűnbánati istentiszteletet közvetítünk a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Черніга Дюла, református лякий пастор.
1: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Звістка» і з вами її ведучі Бірта Золтан та Кіш Вікторія. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння покаяння з Бергівської реформатської церкви. Проповідує пастор Бергівської реформатської церкви Черніга Дюла. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hála telt szívvel jövünk ma is te eléd, ennek a napnak a vége felé közeledve, és hozzuk te eléd a mi hálaadásunkat, és kérünk, Urunk, hogy te vizsgáld meg a mi szívünket, és hozd felszínre mindazokat a dolgokat, amiket talán elrontottunk, helytelenül viseltük, helytelenül cselekedtünk. Kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg nekünk azért a nyomorúságért, hogy hajlandóak vagyunk, készek vagyunk ebben a világban gyűlölni egymást, és gyűlölni téged. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor szeretetlenség van a mi szívünkben. Bocsáss meg azokat a bűnöket, amelyeket talán észre sem veszünk, fel sem fedezünk magunkban, nem veszük komolyan. És köszönjük, hogy a te lelked olykor ezt felszínre hozza, rávilágít, megmutatja gyökerét, mélységét, sötétségét. De kérünk, Urunk, hogy bocsáss is meg ezeket a bűnöket, nem önmagunkért, nem érdemünkért, nem kiválóságainkért, hanem egyedül Krisztusért. Az ő áldozatáért, az ő kiontott véréért, az ő engedelmességéért kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és fogadj el ma is, és mindörökké. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Mózes 4. könyvéből szeretném felolvasni a 17. fejezetből. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. Mózes 4. könyvében a 17. fejezetben mind a 28 versből olvasom Isten igéjét a következőképpen. Az Úr így szólt Mózeshez. Mondd meg Eleázárnak, Áron főpap fiának, hogy szedje ki a szenes serpenyőket a tűzből, a tüzet pedig szórt széllyel, mert meg van szentelve. Ezeknek a bűnös lelkeknek a szenes serpenyőből készítsetek vékonyra vert lapokat az oltár beborítására, mivel az Úr színe elé vitték őket, és ezért szentek. Legyenek jelül Izrael fiai számára. Fogta ezért Eleázár pap a részserpenyőket, amelyeket odavittek azok, akik elégtek, és vékonyra verte azokat az oltár beborítására. Emlékeztette ül Izrael fiainak, hogy senki sem merjen közeledni az Úrhoz, aki illetéktelen, mert nem Áron utódai közül való. És mégis illatáldozatot akar bemutatni. Ne járjanak úgy, mint Kórá és csoportja, akiket előre figyelmeztetett Mózes által az Úr. Másnap így zúgolódott Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen. Ti öltétek meg az Úr népét. Amikor összegyűlt a közösség Mózes és Áron ellen, és a kijelentés sátra felé fordultak, hirtelen betakarta azt a felhő, és megjelent az Úr dicsősége. Mózes és Áron odament a kijelentés sátra elé, az Úr így beszélt Mózeshez. Húzódjatok félre ettől a közösségtől, hadd semmisítsen meg őket egy pillanat alatt. Ők pedig arcra borultak. Akkor ezt mondta Mózes Áronnak, fogd a szenes serpenyőt, tégy bele tüzet az oltáról, rak rá füstölőszert, vidd hamar a közösséghez, és végez engesztelésül értük, mert megharagudott az Úr, és elkezdődött a csapás. Fogta azért Áron a szenes serpenyőt, ahogyan Mózes meghagyta, és a gyülekezet közé futott, mert már meg is kezdődött a csapás a népen. Füstölőszert tett rá, és engesztelést végzett a népért. Megállt a holtak és az élők között, és megszűnt a csapás. 14.700-an haltak meg a csapás miatt, azokon kívül, akik Kórák tolga miatt haltak meg. Ekkor visszatért Áron Mózeshez, a kijelentés sátrának a bejáratához, és megszűnt a csapás. Az Úr így beszélt Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, és vígy egy-egy vesszőt nagycsaládjaik minden vezető emberétől, összesen 12 vesszőt. Mindegyiknek a nevét írd föl a maga veszélyére, Áron nevét a lévi veszélyére írd, mert mindegyik vesző egy nagycsalád fejéig. Azután tedd le azokat a kijelentés sátrában a bizonyság elé, ahol kijelentettem magamat nektek. Annak a férfinak a veszélye, akit kiválasztok, ki fog virágzani. Így csendesítem el Izrael fiainak a zúgolódását, akik zúgolódtak ellenem. Elmondta ezt Mózes Izrael fiainak, és minden vezető ember átadott neki egy-egy vesszőt. Nagy családonként egy vezetőre egy vessző jutott, összesen 12 vessző. Áron veszélye is ott volt a vessző között. Mózes elhelyezte a vesszőket az Úr színe elé, és a bizonyság sátrába tette. Amikor másnap Mózes bement a bizonyság sátrába, látta, hogy a Lévi házából való áron veszélye kivirágzott, bimbót fakasztott, virágot növelt, és mandulát érlelt. Amikor Mózes kihozott minden vesszőt az Úr színe elől Izrael fiaihoz, megnézték, és mindegyik elvitte a maga veszélyét. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, vidd vissza Áron veszélyét a bizonyság elé, megőrzés véget, jelül a lázadóknak, hogy vess véget, és vess véget az ugorodásuknak, hogy ne halljanak meg. Mózes egészen úgy cselekedett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. Ekkor ezt mondták Izrael fiai Mózesnek, lásd, elpusztulunk, elveszünk, mindnyájan elveszünk. Mindenki meghal, aki közeledni mer az Úr hajlékához, vajon mindnyájunknak el kell pusztulnunk. Kedves testvérek! Isten szentségének a jelenléte vonul végig ezeken a fejezeteken, és azt gondolom, hogy elég nagy felelőtlenség lenne úgy olvasni ezeket a részeket, hogy ne gondolkodnánk el ezen nagyon komolyan, és ne lenne egy kis gombóc a torkunkon, amikor elmélkedünk Isten szentségéről, mit is jelent az Isten szentségébe belépni, mit jelent az Istenhez közeledni. És talán érdemes mindjárt itt az elején ezt a párhuzamot megragadni, és mindenkinek a szívére helyezni, annál közelebb, mint ahogyan az úrvacsorában enged bennünket az Úr, nem nagyon lehet közeledni. Emberi mérték szerint nem nagyon tudunk közelebb menni az Úrhoz, mint az úri szent vacsorában, a sákramentumban, a szentségben. Vegyük hát nagyon komolyan, hogy mi az, amit tanít számunkra az Isten az ő igényén keresztül, a szentségről, és arról, hogy a népnek hogyan kell viszonyulnia ehhez a szentséghez. És mi az, ami megtart, és mi az, ami eltávolít az örökkévaló Istentől. Olvasva ezeket a történeteket, Kóra, Dátán és Abirám lázadásának a történetét, talán a legegyszerűbb azt gondolni, hogy ez egy régi történet, és nekünk ez már nem sok közünk van. Régen ez így történt, de valójában a gondolat, az indulat, az nagyon is közel van hozzánk. A gyökere mindennek valahol abban érhető tetten, abban ragadható meg, ami nagyon kellemetlenül érint valamennyiünket. Amikor lázadunk az ellen a rend ellen, emberi rend ellen, amit az Isten állított fel. Sosem fog tetszeni mindenkinek. És ebben benne van, kedves testvérek, a politikai rend is, ne legyenek kétségeink. Nem hiába küzdött a reformációban is, és az azt követő évszázadokban is a teológia azzal, hogy valahogyan megpróbálja megragadni, hogy hogyan kell a keresztény embernek viszonyulnia minden emberi rendhez. Követve Pál apostolnak a tanácsait a római levélből és még számos levélből, hogy hogyan kell engedelmeskedni minden emberi rendnek. És itt éppen az történik, hogy azt mondják, elegünk van már belőletek. Elegünk van belőletek. Szembeszállnak az emberi renddel, és még közelebb hozva, nem csak a politikai síkon szabad ezt látni, hanem az egyházi síkon is. Tisztségváltásokban elegünk van már belőletek. És megvan egy jogos és igazságos helyes kritika, amit szabad nekünk gyakorolni a vezetőink felé. Ne értse félre senki, hogy nem szabad ilyet tenni. Csak meg kell látni azt, hogy majd a végén mutatkozik meg ez igazán, amikor Áron veszélyéről lesz szó, hogy mik azok a jelek, amelyek bizonyságát adják annak, hogy az Úr kit rendelt, és milyen helyre, és miért ez az Istennek az akarata. És a többiek számára bármennyire is fájó kérdés, és bármennyire is lázító gondolat, el kell tudni fogadni azt a rendet, amit az Isten készített el. És ez érvényes a politikára is, és érvényes a mi mindennapjainkra. És nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt a határt, hogy hol van az, amikor az embernek szabad, sőt kell fellépnie és szembeszállnia a gonoszszá lett, Istentől elrugaszkodott, Istennel szembefordult emberi renddel, és mi az, amikor egyszerűen csak el kell hordozni emberi gyarlóságait. Azt gondolom, hogy itt Mózessel és Áronnal kapcsolatban nem arról van szó, hogy olyan nagy gonoszságokat műveltek, de mégis megérlelődik a népben az, hogy elég volt már belőletek. Elég volt belőletek. Majd mi? Majd mi megmutatjuk. Majd mi megmondjuk, hogy hogyan kell, hogyan lehetne. És hányszor érezzük, hányszor gondoljuk ugyanezt. Úgy a politikában, úgy az egyházi életben, úgy a gyülekezeti életben. Hányszor érlelődik meg ez a gondolat bennünk is. Nem voltak tökéletesek sem Mózes, sem Áron, és azt gondolom, hogy nem tökéletes egyikünk sem. A nagy kérdés az az, hogy mi az, ami az Isten által elkészített emberi rend, amiben az Isten használni akarja Mózest és Áront, és mi az, ami ellen nem szabad, nem bölcs dolog lázadni és felkelni. Mert ennek mindig van következmény, és ennek következményeit olvastuk a tegnapi égeszakaszban, hallhattuk a prédikációban Kóráknak és az ő vele tartó embereknek a dolgát, ahogyan az Isten megítélte nagyon fájdalmasan, nagyon szörnyű módon az ő lázadásukat, ahogyan felsorakoznak és mind elégnek, és azt mondja az Isten igéje, ma azt parancsolja Mózesnek, hogy szedd össze azokat a rézlapátokat, amelyek ott akkor a tűzben nem égtek el, hanem csak az emberek, szedd össze azokat, és jelként borítsák be vele az áldozati oltárt. Kalapálják vékonyra, és borítsák be vele, hogy emlékeztető legyen, örökre szóló emlékeztető a nép számára, hogy mit jelent, amikor nem vesszük komolyan az Isten szentségét. Mit jelent, amikor embereknek az élete ég el, veszlik oda. Azért, mert valakik nem veszik komolyan az Isten szentségét. És itt szabad most már megint csak egy kicsit közelebb hozni magunkhoz, és nem csak az Isten népében gondolkodni, hanem azt meglátni, hogy hány ember lett oda, hány ember halt meg az elmúlt években. És lehet ezt úgy tekinteni, mint fölösleges áldozatot, és jó lenne ezt úgy érteni és úgy megragadni, hogy ennek legyen valami nyoma a jövő nemzedékekre vonatkoztatva, hogy lássátok meg, mi az eredménye, mi a vége, mi a következménye az Isten nélküli életnek, az Istennel való szembeszállásnak. És itt már mindent éreznünk kell azt a nagy feszültséget, hogy kit kellene követnie akkor a népnek. Kihez kellene ragaszkodnia. És újszövetség népeként már korán sem olyan súlyosak és olyan tévedhetetlenek Mózes rendelései, és nagyon sok szabadságunk van mindenben, sőt, hirdetjük az egyetemes papságnak az elvét, de a fő az nem változott. A Krisztus ismerete, a Krisztus követése, mint feladat, mint felelősség a mi életünkben az ugyanúgy megmarad. Amit követnünk kell, és amiben ott van a mi megtartatásunk, és az ami ellen való lázadás nagyon súlyos következményeket hordoz. És hadd lássuk itt meg azért az elmúlt évszázadnak tragédiáit, a két világháborút, vagy akár a mai napon is zajló háborút, hogy valahol mindegyiknek a gyökerében, mindegyiknek a mélységében ott van egy eltévesztett út, egy Isten nélküli valóság, egy Isten nélküli élet, amelyben megmutatkozik ez a elegünk van már belőletek gondolat, majd én megmutatom, majd én jobbat teremtek, majd én jobban fogom csinálni, majd mi jobban tudjuk. És az eredmény az az, hogy nagyon sokan, ahogyan itt is olvasuk, elpusztulnak, meghalnak. És az egyetlen dolog, kedves testvérek, amit itt tehet Mózes, és amire az Isten biztatja is Mózest, hogy emléket állítani ezeknek az elpusztult embereknek. És azt mondja, hogy mert megszenteltek, mert az Úr elé járultak, és ezáltal meglettek szentelve. Még ha tűzben égtek is el, még ha mind meghaltak, akkor is meglettek szentelve. És lehet ilyen szentély, azaz eltékozolt tömérdek élet, ami ott van mögöttünk a történelem folyamán, amiben hordozzuk annak a következményét, hogy nem figyelünk oda az Istenre, és nem követjük az Úr parancsolatait és az Úr tanácsait. Sok ilyen márványtábla van, amelyik őrzi ezeket a tévedéseket és a tévedéseknek a következményét, mert nem volt meg az engedelmesség, és nem volt meg az alázatosság az Isten felé. És még csak ezek az emberek, akik akár a templom falán is, a bejáratnál ott van a nevük felróva, még csak nem is a saját bűnük miatt szenvedtek. Még csak nem is a saját vétkük miatt érte őket a szomorú vég, de emlékeztessen bennünket arra, hogy egy népnek a bűne hogyan hat ki az egész népre, és a nép vezetőinek, nagy családjainak a bűne hogyan hatott ki az egész népre. És annál meglepőbb, hogy ebben a folytatásban, amikor Mózes mindezeket elkészíti, mindezeket gyakorolja, és az emlékeztetőt, az ébresztőt oda akarja vinni a nép elé, akkor folytatásképpen nem azt olvassuk, hogy a népettől kezdve magára talál, ettől kezdve eszmél és felfedezi, hogy milyen nagy ostobaságot akartunk csinálni, mennyire ostoba dolog volt szembeszállni az Úrral, hanem odaállnak a kijelentés sátra elé, és még nagyobb ellenállással, még nagyobb lázadás indul meg. És azt mondják Mózesnek, hogy ti öltétek meg az Úr népét. Ti vagytok a hibások azért, hogy ez a nagy nyomorúság érte Izrael népét. És akkor valami egészen félelmetes dolog történik, amikor azt mondja nekik az Úr, azt mondja Mózesnek és Áronnak, hogy ti álljatok külön, ne menjetek oda közel hozzájuk, mert én megítélem ezt a népet. És elkezdődik egy csapás. Nem írja le a Szentírás, hogy mi ez, csak azt látjuk, hogy odáig fajul, odáig jut a dolog, hogy 14.700-an már meghalnak. És azt mondja az Úr igéje, és itt valahol érdemes meglátni, hogy mit jelent az, amikor valaki az Istentől rendelt és az Istentől felkent vezetője a népnek. Mert azt mondja az Úr Mózesnek, hogy ti álljatok külön, ne menjetek közéjük, mert én megítélem ezt a népet. Mózes pedig azt mondja Áronnak, hogy vedd a rézlapátot, a füstölőt, és menj közéjük, és végezz engesztelést. És ez a nagy különbség, kedves testvérek, mert az Isten által rendelt vezető mindig a népért fog közbejárni. Még akkor is, hogyha az egész nép ellene van. Akkor is, ha mindenki vele szemben áll. Engesztelést fog végezni a népért. Könyörögni fog az ő népéért. És azt látjuk, hogy megáll. Megáll a csapás. Izgalmas itt a szóhasználata, hogy a Szentírás leírja, azt mondja, a holtak és az élők között megállt Áron, és megállt a csapás. De még mindig nincs itt vége a történetnek, hiszen a nép, értsük jól, nem lakott jól, az ő lázadása, az ő értetlensége nem teljesedett még be. Látták a csapást, és minden bizony elszörnyedtek, megijedtek emiatt is. De a szívükben vajon elindult-e valamilyen változás? És azt látjuk, arról beszélt a Szentírás, hogy ez is a Mózes feladata lesz majd, hogy elvégezze a nép körében, így mondanánk ezt ma, hogy lelki gondozást végezzen a nép körében. Hogy a lázadó gondolat, a lázadó indulat ne maradjon ott közöttük, ne maradjon bennük, mert annak a következménye újabb és újabb csapás, újabb és újabb nyomorúság, amelyet át kell élni a népnek. És amit szeretnék megragadni, és szeretnék a mi életünkbe is vonatkoztatni, mi életünkre nézve is vonatkoztatni, hogy óvatosan bánjunk ezekkel a lázadásokkal az Isten ellen. És jól vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami az Isten előtt kedves, és mi az, ami az Isten előtt nem kedves. És kérjük ebben az Isten lelkének a vezetését. Kérjük ebben az Isten tanácsát. És ha az Isten nem indít bennünket, ha az Isten nem áll mellettünk, akkor nagyon veszélyes dolog szembe menni, szembe fordulni, bármilyen rendel. ha nem az Isten biztat bennünket. És ez az engesztelés, amit itt Mózes elvégez, talán még egy gondolatot ehhez a történéshez, Mózes és Áron, ahogyan elvégzik ezt az engesztelést, egészen Krisztusivá lesznek ebben a pillanatban, ebben a történésben, amikor az ellenségeikért könyörögnek. Azokért, akik azért gyűlnek oda, hogy az ő végüket akarják. Ő értük végzik az engesztelést. Ő értük könyörögnek. Úgy, ahogyan Krisztus annak idején a kereszten is azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy nem tudjuk, hogy mit cselekszünk, mert nem látunk bele az Isten tervébe, és nem értjük az Isten akaratát. És nagyon nehéz sokszor elfogadni azokat a tévedéseket, amelyek nyilvánvalóak, vagy emberi gyarlóságokat, amelyek nyilvánvalóak. De egy dolgot mégis elénk ad a Szentírás, hogy hogyan lehet békességben megtalálni az utat ahhoz, hogy ne legyen a szívünkben semmilyen zsörtölődés és lázadó gondolat. Azt mondja az Úr Mózesnek, hogy minden törzs, minden nagy család hozzon egy-egy vesszőt, és írják fel azokra a vesszőkre a neveiket, és lássuk, kit fog kiválasztani az Úr. Ki az, akit az Úr elhív szolgálatra, hogy ott legyen, hogy az ő papjai legyenek. És azt látjuk, hogy egyedül Áron veszélye virágzik ki, sőt, nem csak kivirágzik, hanem úgy olvassuk a szövegben, mint vandulát is hoz. Jézus erről úgy beszél, hogy a gyümölcséről ismerni meg. És ha vannak is kétségeink, sokszor jogos kétségeink, akár a politikai vezetést illetően, akár személyes életünkben a legközvetlenebb emberi rendeket tekintve, ha vannak is kétségeink, a gyümölcséről fel lehet ismerni, hogy ki az, aki az Isten választott embere, akinek a munkáját, életét, szolgálatát az Isten meg akarja áldani. A gyümölcséről lehet felismerni. Ahol van gyümölcs, ahol terem, ott munkálkodik az Isten. És ott nyilván van sokféle emberi gyarlóság, emberi nyomorúság, emberi hiba. De azt gondolom, hogy maga a gyümölcs termésnek a bizonysága, a jelenléte az, amelyik el kell, hogy némítsen minden számot, minden szájat. És ami még itt különösképpen is hangsúlyos az igében, hogy mindezek után, amikor már ott van az újra megerősített kiválasztása Mózesnek, Áronnak, azt mondja az Úr, arra biztatja az Úr Mózes, hogy menj, és vess véget a zúgolódásuknak. Menj, és vess véget a zúgolódásuknak. És sokszor ez a legnehezebb feladat, hogy ezeket a sértéseket, ezeket a tüskéket, amiknek sokszor akár mi magunk is lehetünk az okozói, hogy ezeket tudjuk valahogyan rendezni egymással, de hogy nem maradjon zúgolódás, harag, bosszúság, igazságtalanság érzete a másiknak a szívében. Vess véget az zúgolódásnak, hogy meg ne halljanak. Hogy meg ne halljanak. Mert pontosan tudja az Isten, hogy ameddig ez a lelkület ott van az emberben, és nem az engedelmesség, és nem az alázatosság, addig mindig azt kockáztatjuk, hogy szembe fogunk fordulni az Istennel észrevétlenül, úgyhogy nem is vesszük észre, mikor lépünk rá arra az ösvényre, amelyik már szembe visz az Isten akaratával, amelyik már nincs az ő tervében, és amelyik nem kedves előtte. Lehet szentségtelen és méltatlan módon közeledni az Istenhez. Ilyen gondolatokkal, ilyen látással, békétlenségekkel. De van súlya és van következménye. És rettegnünk kell, hadd mondjam így, félelemmel, szent félelemmel kell tekintenünk az Isten szentségére. De ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az irgalmas és könyörülő Isten ad lehetőséget arra, hogy megbékéljünk vele. Hogy békességünk legyen Krisztusban, ő vele. A nép itt azért sopánkodik, azt kiáltja, hogy mindenki meghal, aki közeledik az Úrhoz. És ez az ő tapasztalatuk, Ez az ő valóságuk. És ezt a szentséget, kedves testvérek, sok felekezet, sok keresztény felekezet is őrzi, ahogyan elrejtik a szentséget ikonok mögé, ikonosztázok mögé, hogy oda nem léphet senki. Mert aki belép, az az Isten szentségét sérti meg. És lássuk meg azt, hogy a mi könyörülő Istenünk kegyelméből, amit mi megérthettünk reformátusként, protestáns egyházként, az Isten kegyelméből és az Isten szentségéből az az, hogy Jézus Krisztusban beenged bennünket, így, ahogyan vagyunk, szennyesen, lázadó gondolatokkal, tökéletlenül, méltóan arra, hogy megítéljen, és méltóan arra, hogy halállal lakoljunk vétkénkért. Krisztusban eltörli mindezt, és azt mondja, hogy gyertek, gyertek. És jó lenne, kedves testvérek, ennek az alázatosságával, és ennek az örömével odajárulni az Úri Szent Asztalhoz, tudva azt, hogy Krisztusban minden el van készítve. Íme minden kész, jöjjetek a vendégségbe. Az Isten meghív bennünket ebbe a vendégségbe, az ő szentségébe. És lehet ezt nem komolyan venni, lehet ezzel visszaélni, lehet ezt nem meghallani, de mindennek van következménye. És ha másképp ezt nem is látjuk, és nem akarjuk észrevenni, felfedezni, tanítson bennünket a történelem, hogy hányszor kellett belefutnunk tragédiából tragédiába azért, mert nem az Isten szava, az Isten törvénye, az Isten igéje volt az, amelyik útmutatónk, amelyik iránytünk, amelyik vezérünk, hogy nem Krisztus követtük. És kívánom, hogy tanuljunk is ebből, és úgy közeledjünk az Úrhoz. Így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, kérünk, hogy Te adj nekünk békességet. Te végezd el a mi szívünkben a megbékélést. Te gyomláld ki a szívünkből a haragot, az önzést, másoknak a megítélését. Te gyomláld ki a szívünkből az ellened való lázadásnak még csak a látszatát is. Hadd legyen bennünk, Urunk, készség és vágyakozás, hogy a Te szavadnak engedelmeskedjünk. Hogy ne magunk gondolata szerint cselekedjünk, hanem Te benned bizakodva a Te ígéd szerint éljünk. Kérünk, hogy így szentelj meg bennünket, szenteld meg életünket, napjainkat, gondolatainkat, szavainkat. Kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket, hogyan lehet a Te jelenlétedben, a Te szentségednek jelenlétében élnünk, és élve maradnunk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, akkor, amikor emberi gyarlóságaink kerekednek fölül, amikor erősebbek az indulataink, amikor erőt vesz rajtunk sokféle bűn, Te töröld el ezeket, és szentelj meg bennünket önmagad számára, hadd lehessünk valóban a Te néped. És köszönjük, Urunk, hogy Te hívsz bennünket a Te szentségedbe, a Te közösségedbe, az úrvacsorai közösségbe. Köszönjük, hogy nem utasítasz el, nem küldesz el, nem tartasz méltatlannak erre, hanem Krisztusban mindent elkövettél és mindent megcselekedtél azért, hogy mi mehessünk Te hozzád. Kérünk, Urunk, hogy így tarts meg bennünket az előttünk való napokban, hogy méltóképpen vehessük majd magunkhoz a szentségeket. Imádkozunk azokért, akiknek az életében sokféle nyomorúság van, sokféle baj, és sokféle engedetlenség, sokféle lázadás, sokféle hibáztatása más embereknek, akár előjáróknak, akár ismerősöknek, szomszédoknak. Urunk, Te látod minden embernek a szívét, és Te vizsgálod meg az ő szívüket. Könyörülj meg rajtunk valamennyiünkön. Imádkozunk betegeinkért. Különösképpen is, Urunk, eléd hozunk egy kislányt, aki most épül az ő operációjából. Köszönjük, Urunk, hogy megtartottad őt, és kérünk, hogy Te viseld gondját továbbra is. És kérünk, Urunk, minden gyermekért, azokért, akik még nem ismernek Téged, és azokért is, akik már megismerhettek Téged. Te munkálkodj az ő életükben. Te oltalmazd meg őket, terjeszd ki rájuk a Te irgalmasságodat. És ugyanígy, Urunk, valamennyiünkre, könyörülj meg rajtunk, mert egyedül nálad van a könyörület és az irgalom elrejtve. Jézus Krisztusért, ami megváltó úrunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Istentől megáldott békés délután kívánok mindenkinek, áldás békességet.
0: Tisztelt hallgatóink, üzenet című műsorunkban ez alkalommal bűnbánati Isten tiszteletet közvetítettünk a Beregszászi Református templomból. Igét hirdetett Csernika Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі була передача «Звістка». Ви почули трансляцію богослужіння покаяння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував пастор Берегівської реформатської церкви Черніга Дюла. Дякуємо за увагу!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
2: Az elkövetkező egy órában a Gyerek Száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás.

0: A vitéz szabólegény. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt egy király. Ennek a királynak két olyan kertje volt, amelyik csupa selyemfüvet termett. Egyszer eszibe jut a királynak, hogy lekaszáltatja a füvet, hadd egyenek a lovai egy kis selyemszénát. Hívat egy sereg kaszást, s parancsolja nekik, hogy menjenek a kertbe, s a füvet kaszálják le. Előáll a kaszások közül a legbátrabb beszédű, s azt mondja a királynak. Felséges királyom, ha karóba is húzatod a fejünket, akkor sem kaszáljuk le a selyemfüvet, mert az egyik kertben három óriás lakik, a másikban meg három medve, s azokkal nemhogy mi, de még a felséget katonái sem bírnának. Halál fiai lennénk, amint a fűbe belevágnánk a kaszánkat. Éppen akkor vetődött az udvarba egy vándor szabólegény. Hallja, hogy mit beszélnek a kaszások, s mindjárt ajánlkozik a királynak. Felséges királyom, csak bízza reám, én elpusztítom az óriásokat is, a medvéket is. No, hallod-e, mondja a király, nem nézem ki belőled azt a nagy vitézséget, hanem ha csak ugyan emberelész annak, amit mondasz, neked adom a fele királyságomat. Egyszeribe kezet csapnak, s a szabólegény csak annyit kíván a királytól, hogy adjon neki egy nyulat, egy darab túrót, meg egy vérrel telt hólyagot. No, ez nem volt nagy kívánság. Mindjárt hoztak a vadaskertből egy nyulat, a kamrából egy kis túrót, egy nagy disznóhólyagot pedig megtöltöttek vérrel. Hátra megy ezek után a legény a kertbe, abba, amelyikbe az óriások tanyáztak, s hát éppen sétálnak az óriások nagy urasan, hátratett kézzel a puha selyemfűben. Oda megy a szabólegény, megbillenti a kalapját, köszön az óriásoknak, de azok csak fokhegyről fogadják, s odaszólnak neki. Mit keresel itt, te emberizink? Nézem a füvet, hogy le lehet-e már kaszálni. Majd lekaszálom én veled, mondotta a legöregebb óriás. Csak várj egy kicsit. No, kend is várjon egy kicsit, mondotta a legény. Majd meglátjuk, ki tud többet. Nagyot kacagtak az óriások, de akkorát kacagtak, hogy a kacagásuk még a föld alatt is visszhangzott. Mikor jól kikacagták magukat, a legfiatalabb óriás azt mondta. No, hát gyere, próbáljuk meg, fussunk versenyt! Én nem bánom, mondta a szabólegény. Hát csak iramodj neki! Neki iramodott az óriás, de abban a pillanatban a szabólegény eleresztette a nyulat, s utána kiáltott az óriásnak. Hát ez is futás, hiszen az öcsém is jobban fut, mint te! S csak ugyan, a nyúl egy szempillantásra úgy elhagyta az óriást, mintha nem is lett volna. Ezek után az óriás a legénnyel nem is futott versenyt, meg sem próbálta. Akkor meg a középső óriás állott elé, egy nagy követ vett a kezébe, az darabokra törte, s mindegy falásig megette. Ezt csinált utánam, öcsém, mondta a szabólegénynek. Ó, ez semmi, hegykélkedett a szabólegény. Rátette a túróját a kőre, aztán elkezdte nyomkodni, és mutatta az óriásnak. Lássátok-e, én még levet is facsarok a kőből. Ez csak ugyan erős legény, mondotta az öreg óriás a másik kettőnek. Csak legyünk vele jó barátságban. Nem is vetélkedtek vele többet, hanem éjszakára ott marasztalták a házuknál, jó vacsorát adtak neki, aztán ágyat vetettek, hadd feküdjék le. A szabólegény azonban élt a gyanúperrel. Gondolta, hogy ha elalszik, ezek az óriások majd el akarják pusztítani. Nem feküdt le hát az ágyba, hanem maga helyett egy seprűnyelet fektetett az ágyba. A párnára meg a vérrel telt hólyagot tette, ő maga pedig lefeküdt az ágy alá. Hát csak ugyan. Éjféltájban jött az öreg óriás egy karddal, s úgy odavágott a hólyagnak, hogy egyszeriben a szeme közé locsant a vér. Azzal kimegy a társaihoz, s mutatta nagy örömmel a véres kardot. Most már nincs mitől tartsanak, mondta, megölte a legényt. Az óriások mindjárt le is feküdtek, el is aludtak. Ezt várta a vitéz szabólegény. Mind a három óriásnak lenyisszantotta a nyakát, kardra szúrta a három fejet, s úgy vitte reggel a királyhoz. Na, fiam, örvendezett a király, te igazán vitézember vagy. Most csak pusztítsd el a három medvét is, aztán tiéd a fele királyságom. Kell-e valami? Nem kell egyéb felséges királyom, csak egy hordó bor. Azt vitest ki a medvéskertbe, a többi az én gondom. Kivitték a hordót a kertbe, s amint az emberek eltávolodtak, a szabó legény leütötte a hordó tetejét, azután behúzódott egy fa mögé, s úgy leste várta a medvéket. Na, nem sokára elő is cammogtak azok. Neki dőltek a hordónak, mind egy cseppedős cseppig megitták a bort, de meg is részegedtek attól úgy, hogy abban a helyben felfordultak, s meg sem tudtak mozdulni. Akkor a szabó legény szépen odasétált, az óriások kardjával a medvéknek is levágta a fejét, mind a három fejet a karthegyére szúrta, s vitte a királynak nagy diadallal. Megöltem a medvéket is, felséges királyom! De bezzeg, megrökönyödött a király. Most már mit csináljon? Odaadja ennek a hitvány szabó legénynek a fele királyságát? Erősen megbánta az ígéretét, s ugyancsak törte a fejét, hogy s mint tudjon megszabadulni a szabó legénytől. Gondolt ide, gondolt oda, aztán azt mondta a szabó legénynek. No te legény, a fele királyságomat megnyerted, de addig mégsem adom a kezedre, amíg az anyósomat a pokolból vissza nem hozod. Ne féljen, felséges királyom, visszahozom én, csak adjon nekem egy nagy bivajszekeret, s arra a szekérre tetessen egy nagy hordó vizet. Hiszen adott a király neki jó szívvel szekeret, adott volna nem egyet százat is, csak menjen el a pokolba, mert abba reménykedett, hogyha az ördögök szerte nem szaggatják, majd elpusztítja az anyósa a szertelen sok beszédével. Elmegy a legény, megérkezik a pokol kapujához. Ott az ostorával elkezd szörnyen rittyegtetni, pattogtatni. Szalad is mindjárt egy ördög nagy lelkendezve, s kérdi. Hé, legény, mit rittyegtetsz itt? Minek jöttél ide? Annak, hogy adjátok ide a király anyósát, hadd viszem haza. Olyan nincs, pattogott az ördög. Bizony, ha nem adjátok ide, tudd meg, hogy ebben a hordóban szentelt víz van, mindjárt megszentelem vele ezt a helyet, s templomot építek ide. Ej, megijedt az ördög, szaladott be a pokolba, s jelentette Plútónak, hogy mit akar egy legény. De megijedt Plútó is, megijedtek az ördögök mind, s eszük nélkül vitték ki a király anyósát a pokolból, felültették a szekérre, hadd vigye a legény. Na, haza is vitte a vitézszabó legény a király anyósát. A szegény király már nagy örömben volt, hogy a legény odapusztult a pokolban, nem kell vele megosztani a királyságát. De bezzeg, elmúlt az öröme, mikor meglátta az anyósát. Úgy megijedt, hogy meg sem várta, míg az anyósa feljött a palotába. Elszaladt, mintha a szemét vették volna kis, a világ végéig meg sem állott. A népek csak várták, várták, hogy jön-e haza a király, nem-e. De bizony eltelt egy hét, eltelt kettő, eltelt több is, s a király csak nem jött vissza. Egyszer aztán megunták a várakozást. Összecsődült az egész ország a királyvárosában, s a vitézszabó legényt kikiáltották királynak. Így volt, vége volt, mese volt. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Volt egyszer egy mese volt!
2: Abban minden mese volt.
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Kellemes időtöltést kívánok minden Pulzus FM hallgatónak, a mikrofonnál Antal István. A mai zenesában a következő fél órában Chris Rea dalai szólnak. Ő az a brit dalszerző énekes, akit legtöbben a jellegzetes rekettes hangjáról és persze a Driving Home for Christmasról ismernek. De hidd el, sokkal több van benne, mint egy karácsonyi sláger. Útra kelünk a blues, a rock és a melankólikus baladák világában. Vitányára gyosztok a Csámsz, van Vöducsi Antal István, és jó nyújú programi muzésnő track prozbucsi egy hité, Británsko, Szlivakai kompozit Chris Rea. Залишайтеся з нами. Починаємо.

Mai fél órában Chris Rea egy olyan művész, akinek a zenéje sosem megy ki a divatból, mert egyszerű, őszinte és benne van az élet minden szépsége és fájdalma. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Antal István, köszönöm, hogy itt voltatok, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! Сегодня програмі музичний трек прозвучали хіти британського співака і композитора Chris Rea. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з Радіо Пульс.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогах.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Мастопа.
1: Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.